Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nincs jó állapotban az oktatás. Vármegyékből megyék lettek. Dinnyárusokhoz érkezett a fogyasztóvédelem. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Globális válságban van az oktatás, az ágazati miniszter szerint, ezt mutatják a tavalyi PISA felmérés eredményei. Lannert Judit úgy vélte, a hazai adatok belesimulnak ebbe a tendenciába. A magyar tanulók a matematika és a természettudomány területén átlagos szinten, a szövegértés tekintve viszont kissé alatta teljesítettek. Az OECD felmérése egyebek mellett azt vizsgálja, hogy a 15 éves tanulók hogyan tudják használni megszerzett tudásukat gyakorlati problémák megoldására. 2025-ben minden eddiginél több, 91 ország vett részt a kutatásban, Magyarországon több mint 270 intézmény, 6400 tanulója válaszolt a tesztkérdésekre. Lemondott az oktatási hivatal elnöke, október 1-jei hatállyal köszönt le. Brassói Sándor 2020. szeptember 1-je óta töltötte be a vezetői tisztséget. Azt írta, döntése mögött elsősorban emberi tényezők állnak, több mint 40 évnyi közszolgálati munkavégzés után már egy ideje nem tudta ugyanazzal az energiával és teljes odaadással ellátni felelősségteljes feladatát. Vármegyékből megyék, kormány megbízottakból ismét főispánok lesznek. A változtatás mellett döntött a parlament. A független közmédia testület 9 helyéből 6-ot betöltött szavazásával az országgyűlés. A fórum elnöke Bájer Judit lett. Több mint 400 helyen ellenőrizte a dinnye árusítást idén nyáron a fogyasztóvédelem. Piacokon, útmenti árusoknál és nagyobb áruházakban is vizsgálták, hogy a kereskedők betartják-e a szabályokat. Az ellenőrzések tapasztalatairól Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
2: A dinnyek minősége összességében megfelelő volt, növényvédőszer maradékot vagy nem engedélyezett hatóanyagot egyáltalán nem tartalmaztak. Ellenőriztük azt, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntetik a származási országot, a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható-e, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig visszakövethető-e. Találtunk hiányosságokat, és körülbelül 5000 kg görög dinnyét meg is kellett emiatt semmisíteni, mivel nem tudta igazolni, hogy honnan származik az a termék. Több mint 1,5 millió forint bírság kiszámására került sor.
1: Napos időnk van, mérsékelt légmozgás mellett, 34 fokig melegszik fel a levegő. Estétől éri el a térségünket egy hideg front, ami heves esőzést hoz magával és viharos szelet. Lehűl a levegő, ez azt is jelenti, hogy a kánikulától elköszönhetünk, az jó darabig nem tér vissza. Holnap sok felhő lesz felettünk, de már egyre kevesebb helyütt érkezik eső. A csúcshőmérséklet mindössze 21 és 28 fok között alakul, az Alföldön mérhetjük a magasabb, nyugaton az alacsonyabb értékeket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én a

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Több száz új parkoló enyhítheti a problémákat. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Egy Európai Uniós nyertes pályázat segített enyhíteni Dunaújvárosban a gépjárművek megállási gondjait. Ennek segítségével új parkolók kialakítását végezhetik el a római városrészben és a belvárosban. Több száz plusz hely növeli majd a kapacitást. Az önkormányzat közösségi oldalán közreadta annak a nyertes Európai Uniós pályázatnak a terveit, amelynek révén tehát enyhülhetnek a gondok. Megyesi Miklós kabinetvezető elmondta, a terveket Bartendre és Motyovszki Mátyás képviselőkkel, valamint a Városháza szakembereivel több körben egyeztették. Ezeket most bárki megtekintheti és véleményezheti, és az is látható, az új parkolók hol létesülnek. A témában bővebben ír a FEOL. Szeptember 19-én szombaton kezdődik az őszi lomtalanítás Dunaújvárosban. A sorozat első állomása Technikumváros rész lesz, ahol reggel 8 és déli 12 óra között 5 helyszínen lehet leadni a háztartásokban feleslegessé vált lomokat. A Technikumváros részben a gyűjtőpontokat a Bocskai István és az Esze Tamás utca sarkán, a Weiner Tibor körúton a Táncsics Mihály utca és a Járási Hivatal sarkán, a Kiskohász vendéglő előtti parkolóban, valamint a Szórád Márton út és az Esze Tamás utca sarkán alakítják ki. Információk a FEOL oldalán. Bak András köztársasági elnök hétfőn 4 felsőoktatási intézményvezető részére adta át a rektori megbízási okiratot a Sándor palotában. Egyikőjük a Dunaújvárosi Egyetemet vezető dr. András István, aki 2031-ig töltheti be ezt a pozíciót. Bak András határozata alapján dr. András István 2026. július 1-től 2031. június 30-áig a Dunaújvárosi Egyetem vezetői teendőit látja el. A dunaújvárosi kiválasztási folyamat 2025. november 11-én kezdődött, amikor is a fenntartó nyílt pályázatot hirdetett rektori munkakör betöltésére. A szenátus, amely a DUE demokratikus úton választott legfelsőbb döntéshozó szerve, 2025. december 5-i ülése során tárgyalta majd titkos szavazással egyhangúlag, 13 igen szavazattal támogatta dr. András István pályázatát. Dr. András István 2012 óta irányítja az intézményt, korábban pedig humánfejlesztési és kommunikációs rektorhelyettesként, valamint intézetigazgatóként dolgozott a kampuszon, számol be róla a FEOL. Teljes körűen megújul a székesfehérvári óvoda, amely a felújítás után korszerűbb és biztonságosabb környezetet biztosít majd a gyerekek számára. A vízivárosi tagóvoda épületén többek között az energetikai és műszaki rendszereket, valamint a belső és külső tereket is korszerűsítik. Amint egy 581 millió forintos Európai Uniós támogatásból a megvalósuló beruházás során az épület kívülbelül megújul, a gyermekeket pedig a munkálatok idejére a környékbeli óvodákban helyezik el, számol be a Duna Online. Nyáron a balesetek és a sérültek számát tekintve is az M7-es autópályán történt a legtöbb személyi sérüléssel járó baleset, összesen 10, amely során 35 fő sérült meg. A balesetek számát tekintve a következő, az M1-es autópálya Fejér vármegyei szakasza, ahol 9 baleset történt, és ezekben 23-an sérültek meg, tájékoztatott a rendőrség, további adatok a feol.hu-n. Szeptember 16-a és 22-e között idén is megrendezik Dunaújvárosban az Európai Mobilitási Hetet és az Autómentes Napot. A hét szeptember 16-án a Tiszta utcák, tiszta terek önkéntes várostakarítási akcióval indul. Ugyanezen a napon a Városháza téren klímavédelmi akciónapot tartanak, ahol a játékos és interaktív programokkal várják az érdeklődőket. A középiskolások szeptember 17-én klímavédelmi és Európai Uniós témájú ifjúsági vitafórumon vehetnek részt. A természetvédelem is hangsúlyos szerepet kap. 18-án madárodókat és rovarhoteleket készíthetnek a résztvevők, 19-én pedig madárgyűrűzésre és természetismereti programokra várják az érdeklődőket a Szalki-szigeten. További programokról ír a Duna Online. 50 éves jubileumát ünnepli az Intercisa Múzeum állandó kiállítása. A Dunaújvárosi Múzeum ebből az alkalomból ünnepi konferenciát rendez október 1-én. Az Állandó Múlt Változó Jelen című rendezvény délelőtt 10 órakor kezdődik az Intercisa Múzeumban. A program során az elmúlt 5 évtizedre tekintenek vissza, és felidézik az állandó kiállítás történetének fontosabb állomásait. Emellett arról is szó lesz, hogyan változott a múzeum és annak szerepe az elmúlt évtizedekben. A konferenciára előzetes regisztráció szükséges. A részvételi szándékot az intercisamuse@gmail.com címre lehet jelezni. A részletes programot később teszi közzé az intézmény. Több alkalommal is várják a víradókat szeptemberben Dunaújvárosban. A következő lehetőség már szeptember 8-án, vagyis a mai napon lesz a Vasműúti víradóállomáson, a hónap közepén pedig víradóbusz is érkezik a városba. Szeptember 15-én kedden 12 és 18 óra között a Baracsi út 2-es szám alatti McDonald's-nál víradóbusz várja majd a segíteni szándékozókat. Két nappal később, 17-én csütörtökön 14 és 17 óra között pedig az Obi áruházhoz a Benyimi út 5-7 szám alá várják a víradókat. További dátumok a dunaonline.hu oldalon. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy szeptembertől igényelhető, de csak jövőre lép életbe az MVM új dinamikus áramtarifája. Az ára kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix marad, felette viszont időszakonként változik. Az árszabás nappal a naperőművek üzemidejében a megszokottnál olcsóbb, míg az esti csúcsidőszakban annál magasabb lesz. A kedvezményes sávhatár a lakossági ügyfeleknek évente mintegy 2500, a mikrovállalkozásoknak pedig 4600 kWh. Itthon pályázatot ír ki a kormány az aszbeszt szennyezéssel érintett települések megsegítésére. A 3 milliárd forintos keretből az egészségügyi kockázatok megszüntetéséhez és az ezzel kapcsolatos költségek fedezésére igényelhető a támogatás. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy az önkormányzati területeken kívül magántulajdonú ingatlanok mentesítésére is be lehet nyújtani igényt. A kérelmeket beérkezési sorrendben bírálják el. Megkezdődött a közönségszavazás a kiemelkedő művészeti teljesítményt és közösségépítő szerepet elismerő Kaszás Attila díjra. A szakmai szavazatok alapján az idei évben Barta Boróka, Kelemen Zoltán, Ötvös András és Pap Luisa mérkőzik meg az elismerésért. A közönségszavazás szeptember 15-én éjfélig tart. Szavazni a Fejér vármegyeiek is a kaszasattiladi.hu oldalon tudnak, ahol a jelölteket bemutató kisfilmek is megtekinthetők. Az elismerést szeptember 17-én a Víg Színházban a Padlás című előadás előtt adják át a győztesnek. A mezőgazdasági géptüzek veszélyeire hívja fel a figyelmet itt Fejér vármegyében is a katasztrófa védelem. A tűzoltók szerint az őszi betakarítási és feldolgozási munkák idején is legalább akkora tűzveszély, mint aratáskor. Idén eddig több mint 70 traktor, kombájn és pótkocsi égett le, valamint csaknem 100 hektáron megsemmisült a termés is. Országszerte, így itt Fejér vármegyében is, bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjához az ország számos pontján csatlakoznak a helyi közösségek. A szervezők elsősorban arra szeretnék ráirányítani a figyelmet, hogy a bicikli nem csak szabadidős vagy sporteszköz, hanem a mindennapi közlekedés praktikus és élhető eszköze. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy már be lehet nyújtani a pályázatokat szélerőművi kapacitások létesítésére és a meglévők bővítésére. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal iratmintákkal és online iparági konzultációval is segíti a pályázókat. A benyújtási határidő október 30. A meteorológusok szerint napközben napos idő várható, majd délután este nyugat, északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hidegfront hatására. Csapadék a késő délutáni esti óráktól a Dunántúlon várható, záporok, zivatarok formájában. A déli délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk, a Dunántúlon időnként erős lesz. Délután 31-36 fokot mutathat a hőmérő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó reggelt kívánok a hét közepén, 26.09.09, szerda, sok boldogságot kívánok az Ádámoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is, 6 óra múlt méghozzá, pontosan 10 perccel, Maxim Levente vagyok. Hamarosan a TLC, előtte még a Kowalski meg a Vega, most pedig Enesztése jön a Paid My Dues-zal, hívható SMS, Viber 0620 55 55 155.
0: Messze

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Szeptember 9-én szerdán a Sudoku világnapján. A Sudoku lényege, hogy egy 9x9-es mezőből álló hálót kell feltölteni számokkal, 1-től 9-ig, úgy, hogy minden szám csak egyszer szerepelhet minden sorban, minden oszlopban és minden 3x3-as blokkban, azaz alrácsban. A játék 1984-ben Japánban vált igazán népszerűvé és sikeressé, amikor a Nikoli kiadó megjelentette, később készült belőle PC-s változat is. Közben jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, Punjabi MC-től a Besten.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma még nyár, holnap ősz, a héten ma lesz a legmelegebb, akár 35 fok is lehet. Délkeleten aztán érkezik estétől a hidegfront, holnap már csak 24-29 fok lesz. És lesz jó zene a hírek után is, rögtön fél hét. Jó reggelt, George Michael és az Amazing van bekészítve.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Délután kezd vastagodni a felhőzet egy érkező hidegfront hatására, de kánikula lesz. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az oktatás globális válságát mutatják a tavalyi PISA felmérés adatai. A matematikára, a szövegértésre és a természettudományokra összpontosító felmérés szerint átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Regionálisan is leszakadni látszik a magyar oktatás, hiszen a cseh, a lengyel és az észt tanulók is jobban teljesítettek a felmérésben. Ellopták Renoir 3 festményét egy dél-franciaországi múzeumból. A térfigyelő kamerák felvételei szerint két rabló tört be a múzeumba, ahonnan 4 műalkotást loptak el, de menekülés közben az egyiket elejtették. A képek értéke 9 millió euró. Tömeges leépítést jelentett be a Jaguar Land Rover. A következő két évben 4000 embert munkavállalóinak tizedét bocsátja el a legnagyobb brit autóipari cég. A döntést az amerikai vámokkal és a kínai konkurenciával indokolták. A múlt héten részben ugyanezen okok miatt közölte a Volkswagen csoport, hogy újabb 50 000 munkahelyet szüntet meg, és bezár 4 gyárat Németországban. Már bankkártyával is lehet fizetni 3 fővárosi buszvonalon a járművezetőnél megváltott vonaljegyért, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A szolgáltatást a jövőben további vonalakra is kiterjeszthetik. Várhatóan október közepén a 200E repülőtéri járaton is elérhető lesz a bankkártyás fizetés. Kiállítás nyílik Deák Zsuzsanna üvegművész alkotásaiból a Szegedi Kiskunst Galériában. Az október 10-éig látható tárlaton egymás mellé kerülnek Deák Zsuzsanna különböző korszakai, szakmai útjának meghatározó állomásai, az üvegművészettel kapcsolatos kísérletei, önálló tárgyai, építészeti munkái, valamint legújabb, személyesebb hangvételű alkotásai. Ismét szünetel a 2,5 tonna ösztömeget meghaladó járművek szállítása a Mohács-Új-Mohács kompátkelőhelyen a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. A korlátozást csak abban az esetben oldják fel, ha ezt a Duna vízállása lehetővé teszi. Legutóbb július 31-től augusztus 25-éig volt érvényben hasonló korlátozás. Kiemelnék a földközi tengerből az 1968-ban lezuhant Air France gép roncsait. Feltételezések szerint az utasszállítót a francia hadsereg lőhette le véletlenül. Ennek megvizsgálására akarják felszínre hozni a roncsdarabokat. A Korzikáról induló repülőgép Nizza térségében zuhant le. A fedélzeten lévő 95 ember életét vesztette. A roncsokat tavaly találták meg.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Több száz új parkoló enyhítheti a problémákat. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Egy Európai Uniós nyertes pályázat segített enyhíteni Dunaújvárosban a gépjárművek megállási gondjait. Ennek segítségével új parkolók kialakítását végezhetik el a római városrészben és a belvárosban. Több száz plusz hely növeli majd a kapacitást. Az önkormányzat közösségi oldalán közreadta annak a nyertes Európai Uniós pályázatnak a terveit, amelynek révén tehát enyhülhetnek a gondok. Megyesi Miklós kabinetvezető elmondta, a terveket Bartendre és Motyovszki Mátyás képviselőkkel, valamint a Városháza szakembereivel több körben egyeztették. Ezeket most bárki megtekintheti és véleményezheti, és az is látható, az új parkolók hol létesülnek. A témában bővebben ír a FEOL. Bak András köztársasági elnök hétfőn 4 felsőoktatási intézményvezető részére adta át a rektori megbízási okiratot a Sándor palotában. Egyikőjük a Dunaújvárosi Egyetemet vezető dr. András István, aki 2031-ig töltheti be ezt a pozíciót. Bak András határozata alapján dr. András István 2026. július 1-től 2031. június 30-áig a Dunaújvárosi Egyetem vezetői teendőit látja el. A dunaújvárosi kiválasztási folyamat 2025. november 11-én kezdődött, amikor is a fenntartó nyílt pályázatot hirdetett rektori munkakör betöltésére. A szenátus, amely a DUE demokratikus úton választott legfelsőbb döntéshozó szerve, 2025. december 5-i ülése során tárgyalta majd titkos szavazással egyhangúlag, 13 igen szavazattal támogatta dr. András István pályázatát. Dr. András István 2012 óta irányítja az intézményt, korábban pedig humánfejlesztési és kommunikációs rektorhelyettesként, valamint intézetigazgatóként dolgozott a kampuszon, számol be róla a FEOL. Megkezdődött a közönségszavazás a kiemelkedő művészeti teljesítményt és közösségépítő szerepet elismerő Kaszás Attila díjra. A szakmai szavazatok alapján az idei évben Barta Boróka, Kelemen Zoltán, Ötvös András és Pap Lujza mérkőzik meg az elismerésért. A közönségszavazás szeptember 15-én éjfélig tart. Szavazni a Fejérvár megyeiek is a kaszásattiladi.hu oldalon tudnak, ahol a jelölteket bemutató kisfilmek is megtekinthetők. Az elismerést szeptember 17-én a Víg Színházban a Padlás című előadás előtt adják át a győztesnek. A meteorológusok szerint napközben napos idő várható, majd délután este nyugat, északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hidegfront hatására. Csapadék a késő délutáni esti óráktól a Dunántúlon várható záporok, zivatarok formájában. A déli délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk, a Dunántúlon időnként erős lesz. Délután 31-36 fokot mutathat a hőmérő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Ma még kitart a szeptemberi nyár, napközben sokat süt a nap, délutántól viszont nyugat-északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet, és érkezik a hidegfront. Szorványos záporokkal, zivatarokkal, a maximum 30-36 fok között alakul. Holnap a hidegfront hatására több lesz felettünk a felhő, de már csak elszórtan várható eső, zápor, északkeleten egy-egy zivatar sem kizárt. A maximum 19 és 28 fok között alakul, az Alföldön mérhetjük majd a magasabb, nyugaton az alacsonyabb értékeket. Jön egy újabb a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül, a Gramofon Zidala, a Why Don't You a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 7 óra előtt picivel jó reggelt, jó utat, jó készülődést kívánok. Meghallgatjuk szeptember 9-e legfrissebb híreit. Aztán olyan ezredfordulós dalokkal készülök, mint az NSYNC slágere, az It's Gonna Be Me. És természetesen a magyar előadók sem hiányozhatnak. Zenél majd a hősök. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágere.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtelmezők.

0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Több száz új parkoló enyhítheti a problémákat. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Egy Európai Uniós nyertes pályázat segített enyhíteni Dunaújvárosban a gépjárművek megállási gondjait. Ennek segítségével új parkolók kialakítását végezhetik el a római városrészben és a belvárosban. Több száz plusz hely növeli majd a kapacitást. Az önkormányzat közösségi oldalán közreadta annak a nyertes Európai Uniós pályázatnak a terveit, amelynek révén tehát enyhülhetnek a gondok. Megyesi Miklós kabinetvezető elmondta, a terveket Bartendre és Motyovszki Mátyás képviselőkkel, valamint a Városháza szakembereivel több körben egyeztették. Ezeket most bárki megtekintheti és véleményezheti, és az is látható, az új parkolók hol létesülnek. A témában bővebben ír a FEOL. Szeptember 19-én szombaton kezdődik az őszi lomtalanítás Dunaújvárosban. A sorozat első állomása Technikumváros rész lesz, ahol reggel 8 és déli 12 óra között 5 helyszínen lehet leadni a háztartásokban feleslegessé vált lomokat. A Technikumváros részben a gyűjtőpontokat a Bocska István és az Esze Tamás utca sarkán, a Weiner Tibor körúton a Táncsics Mihály utca és a Járási Hivatal sarkán, a Kiskohász vendéglő előtti parkolóban, valamint a Szórád Márton út és az Esze Tamás utca sarkán alakítják ki. Információk a FEOL oldalán. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy szeptembertől igényelhető, de csak jövőre lép életbe az MBM új dinamikus áramtarifája. Az ára kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix marad, felette viszont időszakonként változik. Az árszabás nappal, a naperőművek üzemidejében a megszokottnál olcsóbb, míg az esti csúcsidőszakban annál magasabb lesz. A kedvezményes sávhatár a lakossági ügyfeleknek évente mintegy 2500, a mikrovállalkozásoknak pedig 4600 kWh. A Fejér vármegyeieknek is érdekes lehet a kutatók éjszakája. A szeptember 25-én és 26-án országszerte megrendezendő eseménysorozat programjai már elérhetők a kutatók éjszakája hivatalos honlapján. A szervező közleménye szerint Magyarország több tucatnyi településen több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapuikat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. 1000-nél is több ingyenes programon lehet részt venni. A meteorológusok szerint napközben napos idő várható, majd délután este nyugat, északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hidegfront hatására. Csapadék a késő délutáni esti óráktól a Dunántúlon várható, záporok, zivatarok formájában. A déli délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk, a Dunántúlon időnként erős lesz. Délután 31-36 fokot mutathat a hőmérő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok! Szeptember 9-én a hét közepén a mai szerda, az Ádámok névnapja. Sok boldogságot kívánok nekik és a szülinapos Best FM hallgatóknak is, ami biztos, hogy hívható SMS és Viber számunk a régi 0620 55 55 155. Érezzük az esőt a kompakt diszkóval. Feel the rain, 7 óra elmúlt, jó reggelt, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, a hét közepén 26.09.09 a mai dátum. 1971-ben pedig a mai napon jelent meg John Lennon Imagine című nagylemeze, és azonnal a slágerlista élére került. Nálunk viszont ma reggel és a nap 24 órájában is a 90-es és 2000-es évek zenéje van terítéken, úgyhogy jöjjön most az NSYNC dala, az It's Gonna Be Me a Besten. Ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék, rögtön 7:30. Jönnek a hírek, a végén időjárás jelentés. Előjáróban annyit, hogy ma még kánikula lesz, aztán estétől jön a hidegfront. Szóval ma még nyár, holnap ősz vár ránk. Na és a Tégedet, sláger a Relight My Fire, a legfrissebb hírek után itt a Besten. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Délután kezd vastagodni a felhőzet egy érkező hidegfront hatására, de kánikula lesz. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Elindul a Szent István vidékfejlesztési program. A programot elsőként 10 vidéki mikrotérség 100 településén, mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki. A korábbi tervek szerint évente 10 falu egyenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet kaphat, amelynek felhasználásáról a helyi közösségek dönthetnek. A cél, hogy javítsák a vidéken élők életkörülményeit, és vonzóbbá tegyék a vidéki életet. Kiállítás nyílik Deák Zsuzsanna üvegművész alkotásaiból a szegedi Kiskunszt galériában. Az október 10-éig látható tárlaton egymás mellé kerülnek Deák Zsuzsanna különböző korszakai, szakmai útjának meghatározó állomásai, az üvegművészettel kapcsolatos kísérletei, önálló tárgyai, építészeti munkái, valamint legújabb, személyesebb hangvételű alkotásai. Ismét szünetel a 2,5 tonna össztömeget meghaladó járművek szállítása a Mohács-Új-Mohács kompátkelő helyen a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. A korlátozást csak abban az esetben oldják fel, ha ezt a Duna vízállása lehetővé teszi. Legutóbb július 31-től augusztus 25-éig volt érvényben hasonló korlátozás. Már bankkártyával is lehet fizetni 3 fővárosi buszvonalon a járművezetőnél megváltott vonaljegyért, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A szolgáltatást a jövőben további vonalakra is kiterjeszthetik. Várhatóan október közepén a 200E repülőtéri járaton is elérhető lesz a bankkártyás fizetés. Ellopták Renoir 3 festményét egy dél-franciaországi múzeumból. A térfigyelő kamerák felvételei szerint 2 rabló tört be a múzeumba, ahonnan 4 műalkotást loptak el, de menekülés közben az egyiket elejtették. A képek értéke 9 millió euró. Kiemelnék a földközi tengerből az 1968-ban lezuhant Air France gép roncsait. Feltételezések szerint az utasszállítót a francia hadsereg lőhette le véletlenül. Ennek megvizsgálására akarják felszínre hozni a roncsdarabokat. A Korzikáról induló repülőgép Nizza térségében zuhant le. A fedélzeten lévő 95 ember életét vesztette. A roncsokat tavaly találták meg. Tömeges leépítést jelentett be a Jaguar Land Rover. A következő 2 évben 4000 embert munkavállalóinak tizedét bocsájtja el a legnagyobb brit autóipari cég. A döntést az amerikai vámokkal és a kínai konkurenciával indokolták. A múlt héten részben ugyanezen okok miatt közölte a Volkswagen csoport, hogy újabb 50 000 munkahelyet szüntet meg, és bezár 4 gyárat Németországban.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Több száz új parkoló enyhítheti a problémákat. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Egy Európai Uniós nyertes pályázat segíthet enyhíteni Dunaújvárosban a gépjárművek megállási gondjait. Ennek segítségével új parkolók kialakítását végezhetik el a római városrészben és a belvárosban. Több száz plusz hely növeli majd a kapacitást. Az önkormányzat közösségi oldalán közreadta annak a nyertes Európai Uniós pályázatnak a terveit, amelynek révén tehát enyhülhetnek a gondok. Medgyessy Miklós kabinetvezető elmondta, a terveket Barth Endre és Motyovszky Mátyás képviselőkkel, valamint a Városháza szakembereivel több körben egyeztették. Ezeket most bárki megtekintheti és véleményezheti, és az is látható, az új parkolók hol létesülnek. A témában bővebben ír a FEOL. Teljes körűen megújul a székesfehérvári óvoda, amely a felújítás után korszerűbb és biztonságosabb környezetet biztosít majd a gyerekek számára. A vízivárosi tagovoda épületén többek között az energetikai és műszaki rendszereket, valamint a belső és külső tereket is korszerűsítik. Amint egy 581 millió forintos Európai Uniós támogatásból a megvalósuló beruházás során az épület kívülbelül megújul, a gyermekeket pedig a munkálatok idejére a környékbeli óvodákban helyezik el, számol be a Duna Online. Nyáron a balesetek és a sérültek számát tekintve is az M7-es autópályán történt a legtöbb személyi sérüléssel járó baleset, összesen 10, amely során 35 fő sérült meg. A balesetek számát tekintve a következő, az M1-es autópálya Fejér vármegyei szakasza, ahol 9 baleset történt, és ezekben 23-an sérültek meg, tájékoztatott a rendőrség, további adatok a feol.hu-n. Itthon pályázatot ír ki a kormány az aszbeszt szennyezéssel érintett települések megsegítésére. A 3 milliárd forintos keretből az egészségügyi kockázatok megszüntetéséhez és az ezzel kapcsolatos költségek fedezésére igényelhető a támogatás. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy az önkormányzati területeken kívül magántulajdonú ingatlanok mentesítésére is be lehet nyújtani igényt. A kérelmeket beérkezési sorrendben bírálják el. Befagyasztják a tűzifa árát az állami erdészetekben a lakossági bevők számára itt Fejér vármegyében is. A fűtőanyag árát a januári szinten rögzítik. Erre azért van szükség, hogy biztosítható legyen az áfa csökkentés hatása. A meteorológusok szerint napközben napos idő várható, majd délután este nyugat, északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hidegfront hatására. Csapadék a késő délutáni esti óráktól a Dunántúlon várható záporok, zivatarok formájában. A déli délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk, a Dunántúlon időnként erős lesz. Délután 31-36 fokot mutathat a hőmérő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 9-én szerdán. Sok boldogságot az Ádámoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Ma van a Sudoku világnapja. 1941-ben ezen a napon született Otis Redding, amerikai énekes, minden idők legnagyobb hatású soul előadója. These arms are mine. 1960. szeptember 9 megszületett Hugh Grant, angol színész, olyan filmek sztárja, mint a Négyesküvő és egy temetés, a Sztárom a párom vagy az Igazából szerelem. 1966-ban ezen a napon született Adam Sandler, amerikai komikus színész, a Saturday Night Live stábjának egykori tagja, kismenő, 51. randi, távkapcs. A sort az 1975-ös születésű Michael Bublé, Grammy-díjas kanadai énekes, napjaink legsikeresebb tradicionális pop-jazz előadója zárja. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Jó reggelt a hét közepén. Figyelem, baleset történt az M5-ösön Budapest felé Kecskemétnél, a 84-es kilométer tájékán az átterelt belső sávot lezárták. Torlódik a pálya, jó utat. Ha dugó, baleset van, várom az infót 0620 55 55 155-ös számunkra. Mi újság az utakon?
2: Kicsi lány, oh, szia, hello, látjuk össze, mint két kicsi lány.
1: 8 után biztosan meghallgatjuk Fluor Mizuját, és hozom a Backstreet Boys Get Down című slágerét is. Még egyszer jó reggelt, pillanatokon belül becsöngetnek, mindjárt 8 óra, friss hírek, aztán a legjobb zenék szólnak újból.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es

0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Több száz új parkoló enyhítheti a problémákat. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Egy Európai Uniós nyertes pályázat segített enyhíteni Dunaújvárosban a gépjárművek megállási gondjait. Ennek segítségével új parkolók kialakítását végezhetik el a római városrészben és a belvárosban. Több száz plusz hely növeli majd a kapacitást. Az önkormányzat közösségi oldalán közreadta annak a nyertes Európai Uniós pályázatnak a terveit, amelynek révén tehát enyhülhetnek a gondok. Medgyessy Miklós kabinetvezető elmondta, a terveket Bartendre és Motyovszki Mátyás képviselőkkel, valamint a Városháza szakembereivel több körben egyeztették. Ezeket most bárki megtekintheti és véleményezheti, és az is látható, az új parkolók hol létesülnek. A témában bővebben ír a FEOL. Nyáron a balesetek és a sérültek számát tekintve is, az M7-es autópályán történt a legtöbb személyi sérüléssel járó baleset, összesen 10, amely során 35 fő sérült meg. A balesetek számát tekintve a következő, az M1-es autópálya Fejér vármegyei szakasza, ahol 9 baleset történt, és ezekben 23-an sérültek meg, tájékoztatott a rendőrség, további adatok a feol.hu-n. Itthon pályázatot ír ki a kormány az aszbeszt szennyezéssel érintett települések megsegítésére. A 3 milliárd forintos keretből az egészségügyi kockázatok megszüntetéséhez és az ezzel kapcsolatos költségek fedezésére igényelhető a támogatás. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy az önkormányzati területeken kívül magántulajdonú ingatlanok mentesítésére is be lehet nyújtani igényt. A kérelmeket beérkezési sorrendben bírálják el. A Fejér vármegyeieknek is érdekes lehet a kutatók éjszakája. A szeptember 25-én és 26-án országszerte megrendezendő eseménysorozat programjai már elérhetők a kutatók éjszakája hivatalos honlapján. A szervezők közleménye szerint Magyarország több tucatnyi településén több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapuikat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. 1000-nél is több ingyenes programon lehet részt venni. Befagyasztják a tűzifaárát az állami erdészetekben a lakossági bevők számára itt Fejér vármegyében is. A fűtőanyagárát a januári szinten rögzítik. Erre azért van szükség, hogy biztosítható legyen az áfa csökkentés hatása. A meteorológusok szerint napközben napos idő várható, majd délután este nyugat, északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hidegfront hatására. Csapadék a késő délutáni esti óráktól a Dunántúlon várható, záporok, zivatarok formájában. A déli délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk, a Dunántúlon időnként erős lesz. Délután 31-36 fokot mutathat a hőmérő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 26.09.09 a mai dátum, szerda van, sok boldogságot a névnapos Ádámoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Az ezredforduló legjobb dalaival indul a ma reggel is, ezek szólnak mindenkinek, a srác viszont vagy csak Brandy, vagy csak Monikáé, ezen vitatkoznak hamarosan. Jön a The Boy's Mind, mindenek előtt a Black Eyed Peas és a Don't Funk With My Heart. 4 perc elmúlt 8, hello, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Jazz FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok a hét közepén, szeptember 9-én. Szerencsére per pillanat nem tudok különösebben nagy dugóról és balesetről sem. Ha valaki máshogy tapasztalja, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Viszont a kettes főúton Szendehely és Rétság között egy műszaki hibás pótkocsis teherautó akadályozza a forgalmat, erre tessék ott figyelni, méghozzá az 50-es kilométernél. Jó utat még egyszer, hamarosan a halott pénz, ebben a fél órában még a Backstreet Boys is jön, de csak Florida és Kesha után a Best-en.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, aki bújt, aki nem. Jön az ősz, este hideg fronttal, véget ér a szeptemberi nyár, és aki bújt, aki nem, Ready or Not címmel, a Fugees dala is érkezik. Mindjárt 8:30, jó reggelt, mindenek előtt friss hírek, aztán a legjobb zenék szólnak újból a Besten. Ready or not,
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Délután kezd vastagodni a felhőzet egy érkező hidegfront hatására, de kánikula lesz. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Elindul a Szent István vidékfejlesztési program. A programot elsőként 10 vidéki mikrotérség 100 településén, mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki. A korábbi tervek szerint évente 10 falu egyenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet kaphat, amelynek felhasználásáról a helyi közösségek dönthetnek. A cél, hogy javítsák a vidéken élők életkörülményeit, és vonzóbbá tegyék a vidéki életet. Kiállítás nyílik Deák Zsuzsanna üvegművész alkotásaiból a Szegedi Kiskunst Galériában. Az október 10-éig látható tárlaton egymás mellé kerülnek Deák Zsuzsanna különböző korszakai, szakmai útjának meghatározó állomásai, az üvegművészettel kapcsolatos kísérletei, önálló tárgyai, építészeti munkái, valamint legújabb, személyesebb hangvételű alkotásai. Ismét szünetel a 2,5 tonna össztömeget meghaladó járművek szállítása a Mohács-Új-Mohács kompátkelő helyen, a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. A korlátozást csak abban az esetben oldják fel, ha ezt a Duna vízállása lehetővé teszi. Legutóbb július 31-től augusztus 25-ig volt érvényben hasonló korlátozás. Már bankkártyával is lehet fizetni 3 fővárosi buszvonalon a járművezetőnél megváltott vonaljegyért, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A szolgáltatást a jövőben további vonalakra is kiterjeszthetik. Várhatóan október közepén a 200E repülőtéri járaton is elérhető lesz a bankkártyás fizetés. Az oktatás globális válságát mutatják a tavalyi PISA felmérés adatai. A matematikára, a szövegértésre és a természettudományokra összpontosító felmérés szerint átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Regionálisan is leszakadni látszik a magyar oktatás, hiszen a cseh, a lengyel és az észt tanulók is jobban teljesítettek a felmérésben. Vágányszabályozási munkát végeznek 2 héten át Felsőzsolca és Hidasnémeti között vasúti pályán. 1200 méter hosszan síneket is cserélnek, amivel megszűnnek a sebességkorlátozások a vonalon. Ennek köszönhetően csökken a menetidő, kiszámíthatóbbá válik a vonatforgalom. Kiemelnék a földközi tengerből az 1968-ban lezuhant Air France gép roncsait. Feltételezések szerint az utasszállítót a francia hadsereg lőhette le véletlenül. Ennek megvizsgálására akarják felszínre hozni a roncsdarabokat. A Korzikáról induló repülőgép Nizza térségében zuhant le, a fedélzeten lévő 95 ember életét vesztette. A roncsokat tavaly találták meg.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Több száz új parkoló enyhítheti a problémákat. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Egy Európai Uniós nyertes pályázat segített enyhíteni Dunaújvárosban a gépjárművek megállási gondjait. Ennek segítségével új parkolók kialakítását végezhetik el a római városrészben és a belvárosban. Több száz plusz hely növeli majd a kapacitást. Az önkormányzat közösségi oldalán közreadta annak a nyertes Európai Uniós pályázatnak a terveit, amelynek révén tehát enyhülhetnek a gondok. Medgyessy Miklós kabinetvezető elmondta, a terveket Bartendre és Motyovszky Mátyás képviselőkkel, valamint a Városháza szakembereivel több körben egyeztették. Ezeket most bárki megtekintheti és véleményezheti, és az is látható, az új parkolók hol létesülnek. A témában bővebben ír a FEOL. Teljes körűen megújul a székesfehérvári óvoda, amely a felújítás után korszerűbb és biztonságosabb környezetet biztosít majd a gyerekek számára. A vízivárosi tagovoda épületén többek között az energetikai és műszaki rendszereket, valamint a belső és külső tereket is korszerűsítik. Amint egy 581 millió forintos Európai Uniós támogatásból a megvalósuló beruházás során az épület kívülbelül megújul, a gyermekeket pedig a munkálatok idejére a környékbeli óvodákban helyezik el, számol be a Duna Online. Nyáron a balesetek és a sérültek számát tekintve is az M7-es autópályán történt a legtöbb személyi sérüléssel járó baleset, összesen 10, amely során 35 fő sérült meg. A balesetek számát tekintve a következő, az M1-es autópálya Fejér vármegyei szakasza, ahol 9 baleset történt és ezekben 23-an sérültek meg, tájékoztatott a rendőrség, további adatok a feol.hu-n. A mezőgazdasági géptüzek veszélyeire hívja fel a figyelmet itt Fejér vármegyében is a katasztrófa védelem. A tűzoltók szerint az őszi betakarítási és feldolgozási munkák idején is legalább akkora tűzveszély, mint aratáskor. Idén eddig több mint 70 traktor, kombájn és pótkocsi égett le, valamint csaknem 100 hektáron megsemmisült a termés is. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy már be lehet nyújtani a pályázatokat szélerőművi kapacitások létesítésére és a meglévők bővítésére. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal iratmintákkal és online iparági konzultációval is segíti a pályázókat. A benyújtási határidő október 30. A meteorológusok szerint napközben napos idő várható, majd délután este nyugat, északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hidegfront hatására. Csapadék a késő délutáni esti óráktól a Dunántúlon várható, záporok, zivatarok formájában. A déli délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk, a Dunántúlon időnként erős lesz. Délután 31-36 fokot mutathat a hőmérő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Rest FM a legjobb zenék. Jó reggelt, jó utat kívánok! Lassabb az M0-ás Pécel térségében, mindkét irányban, Vecsésnél az M1-es felé, az M1-es Budapest felé pedig a Tatabányától kiépített terelésben. Jó utat, 0620 55 55 155, 3.49 lesz mindjárt, a gyerekek már a suliban, úgyhogy beszéljünk a szexről. Címmel a Salt & Pepper dala folytatja Let's Talk About Sex a Besten.
1: A 90-es és 2000

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Aki úgy érzi, nem volt normális elviselhető nyár, csak pár hőkupola, nincs egyedül. You Are Not Alone címmel az Olive slágere is forog majd 9 után, mert hogy ma, ha minden igaz, véget ér a nyár, legalábbis idéglenesen, este hideg front vet véget a kánikulának, addig viszont még 35 fok is lehet ma. Részletek a hírek végén az időjárás jelentésben, és persze magyar előadók sem hiányozhatnak a következő órából. Jön például Dr. Béres Király Viktorral. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Miért fizetne többet? Székesfehérváron egyedülálló Andante gyártói akció az SC Home bútorszalonban. Most 10% azonnali kedvezményt adunk 16 típusú garnitúra minden összeállítására, egyedi rendelés esetén is. Figyelem, az akció és a kedvezményes árak kizárólag szeptember 30-áig érvényesek. Az akciós modelleket és a pontos árakat keresd az áruházban. Székesfehérvár, Széchenyi út 116.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanat

0: a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Több száz új parkoló enyhítheti a problémákat. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Egy Európai Uniós nyertes pályázat segíthet enyhíteni Dunaújvárosban a gépjárművek megállási gondjait. Ennek segítségével új parkolók kialakítását végezhetik el a római városrészben és a belvárosban. Több száz plusz hely növeli majd a kapacitást. Az önkormányzat közösségi oldalán közreadta annak a nyertes Európai Uniós pályázatnak a terveit, amelynek révén tehát enyhülhetnek a gondok. Megyesi Miklós kabinetvezető elmondta, a terveket Bartendre és Motyovszki Mátyás képviselőkkel, valamint a városháza szakembereivel több körben egyeztették. Ezeket most bárki megtekintheti és véleményezheti, és az is látható, az új parkolók hol létesülnek. A témában bővebben ír a FEOL. Bak András köztársasági elnök hétfőn 4 felsőoktatási intézményvezető részére adta át a rektori megbízási okiratot a Sándor palotában. Egyikőjük a Dunaújvárosi Egyetemet vezető dr. András István, aki 2031-ig töltheti be ezt a pozíciót. Bak András határozata alapján dr. András István 2026. július 1-től 2031. június 30-áig a Dunaújvárosi Egyetem vezetői teendőit látja el. A dunaújvárosi kiválasztási folyamat 2025. november 11-én kezdődött, amikor is a fenntartó nyílt pályázatot hirdetett rektori munkakör betöltésére. A szenátus, amely a DUE demokratikus úton választott legfelsőbb döntéshozó szerve, 2025. december 5-i ülése során tárgyalta majd titkos szavazással egyhangúlag, 13 igen szavazattal támogatta dr. András István pályázatát. Dr. András István 2012 óta irányítja az intézményt, korábban pedig humánfejlesztési és kommunikációs rektor helyettesként, valamint intézetigazgatóként dolgozott a kampuszon, számol be róla a FEOL. A mezőgazdasági géptüzek veszélyeire hívja fel a figyelmet itt Fejér vármegyében is a katasztrófa védelem. A tűzoltók szerint az őszi betakarítási és feldolgozási munkák idején is legalább akkora tűzveszély, mint aratáskor. Idén eddig több mint 70 traktor, kombájn és pótkocsi égett le, valamint csaknem 100 hektáron megsemmisült a termés is. Befagyasztják a tűzifa árát az állami erdészetekben a lakossági vevők számára itt Fejér vármegyében is. A fűtőanyag árát a januári szinten rögzítik. Erre azért van szükség, hogy biztosítható legyen az áfa csökkentés hatása. A meteorológusok szerint napközben napos idő várható, majd délután este nyugat, északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hidegfront hatására. Csapadék a késő délutáni esti óráktól a Dunántúlon várható, záporok, zivatarok formájában. A déli délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk, a Dunántúlon időnként erős lesz. Délután 31-36 fokot mutathat a hőmérő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Élükön B.O.B. és Bruno Mars 2009-es óriási slágerével. Szól a Nothing on You, amely felért az amerikai Billboard 100-as slágerlista csúcsára, és Grammy-díjra is jelölték. Hello, 4 perc elmúlt 9, Maxim Levente vagyok, hívható SMS Viber 0620-55-55-155, ha van közlekedési ír, vagy ismerős Ádám, mert hogy mondjuk a névnaposok, jöhet az üzenet.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó utat, figyelem, az M3-as bevezető szakaszon az M0-as csomópont után a külső sávban lerobbant egy busz. Óvatosan, figyelmesen, és az M0-ason és az M1-es felé Dunaharasztinál, ahol autó és teherautó ütközött, a 25-ös kilométernél ott a belső sávban zárva. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re. Ez már a Cut & Move slágere, a Get Serious a Best-en.

Best FM a legjobb zenék Krisztina Aguilera-val és a Dirty-vel megy tovább a szerda reggel. Tavaszi Abu Dhabiba tervezett koncertjét szeptember 25-ére halasztották, de a bizonytalan geopolitikai helyzet miatt végleg törölték azt, úgyhogy a már megvásárolt jegyek tulajdonosai természetesen visszakapják a pénzüket.

0: Best FM a legjobb zenék. A hőkupolák, sanyargatta fák, hideje korán sárguló levelei egy picit hamarabb hozzák el az őszi hangulatot. Ráadásul ma este egy hidegfronttal az ősz is megérkezik. Addig viszont még kánikula lesz, 30-36 fok. Estétől záporok, zivatarok, északnyugat felől, délkelet felé haladva. Holnap délkeleten még marad a magasabb hőmérséklet, ez 29 fokot jelent. Máshol jelentősen csökken a hőség. És akkor egy kis déjà vu. I can't stop a besten.
1: Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt az ideje a legfrissebb híreknek, itt az ideje egy kis lehűlésnek a sok kánikula után, ez egyébként este egy hidegfront formájában meg is érkezik, részletek a hírekben, és itt az ideje, The Time Is Now a címe, a Molokó dalának, ez biztosan hallható majd 10 után. És egy első emelet feldolgozás is, a Csak azért is szerelem az Art Avenue-től.
2: Nekem ítélt már a véletlen, nem menekülsz meg az életben, elér bárhol a Csak azért is szerelem.
1: Hívható SMS Viber 0620-55-55-155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Délután kezd vastagodni a felhőzet egy érkező hidegfront hatására, de kánikula lesz. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Már bankkártyával is lehet fizetni 3 fővárosi buszvonalon a járművezetőnél megváltott vonaljegyért, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A szolgáltatást a jövőben további vonalakra is kiterjeszthetik. Várhatóan október közepén a 200E repülőtéri járaton is elérhető lesz a bankkártyás fizetés. Égi parádékat, sárkánykészítő workshopokat tartanak, és a 100 évvel ezelőtt született Janikovszky Éva íróra emlékeznek. Az égen járó Nemzetközi Papírsárkány Fesztivál résztvevői szeptember 18-a és 20-a között Zamárdiban. A 3 napos esemény kedvező időjárási körülmények esetén szeptember 18-án éjszakai reptetéssel veszi kezdetét, 19-én és 20-án nappali reptetésekre a Moholy Nagy Művészeti Egyetem oktató hallgatói vezette sárkányépítő foglalkozásokra, társasjátékok kipróbálására és szabadtéri jogázásra is várják az érdeklődőket. Kiemelnék a földközi tengerből az 1968-ban lezuhant Air France gép roncsait. Feltételezések szerint az utasszállítót a francia hadsereg lőhette le véletlenül. Ennek megvizsgálására akarják felszínre hozni a roncsdarabokat. A Korzikáról induló repülőgép Nizza térségében zuhant le. A fedélzeten lévő 95 ember életét vesztette. A roncsokat tavaly találták meg. Elindul a Szent István vidékfejlesztési program. A programot elsőként 10 vidéki mikrotérség 100 településén, mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki. A korábbi tervek szerint évente 10 falu egyenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet kaphat, amelynek felhasználásáról a helyi közösségek dönthetnek. A cél, hogy javítsák a vidéken élők életkörülményeit és vonzóbbá tegyék a vidéki életet. Ismét szünetel a 2,5 tonna össztömeget meghaladó járművek szállítása a Mohács-Új-Mohács kompátkelőhelyen a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. A korlátozást csak abban az esetben oldják fel, ha ezt a Duna vízállása lehetővé teszi. Legutóbb július 31-től augusztus 25-ig volt érvényben hasonló korlátozás. Őrizetbe vették a német villamos energiahálózat elleni szabotás akciók gyanúsítottját. A 48 éves férfit Aachen közelében egy erőmű mellett fogták el. A rendőrök a helyszínen több, vélhetően rövid zárlat előidézésére szolgáló, kilövő szerkezetet és egy újabb, a szabotás akciókat vállaló levelet találtak. Az elmúlt napokban több incidens történt Észak-Rajna-Vesztfáliában, Brandenburgban és Szászországban. Volt, ahol egy erőmű több blokkját napokra le kellett állítani.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Több száz új parkoló enyhítheti a problémákat. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Egy Európai Uniós nyertes pályázat segített enyhíteni Dunaújvárosban a gépjárművek megállási gondjait. Ennek segítségével új parkolók kialakítását végezhetik el a római városrészben és a belvárosban. Több száz plusz hely növeli majd a kapacitást. Az önkormányzat közösségi oldalán közreadta annak a nyertes Európai Uniós pályázatnak a terveit, amelynek révén tehát enyhülhetnek a gondok. Megyesi Miklós kabinetvezető elmondta, a terveket Bartendre és Motyovszky Mátyás képviselőkkel, valamint a Városháza szakembereivel több körben egyeztették. Ezeket most bárki megtekintheti és véleményezheti, és az is látható, az új parkolók hol létesülnek. A témában bővebben ír a Feol. Bak András köztársasági elnök hétfőn 4 felsőoktatási intézményvezető részére adta át a rektori megbízási okiratot a Sándor palotában. Egyikőjük a Dunaújvárosi Egyetemet vezető dr. András István, aki 2031-ig töltheti be ezt a pozíciót. Bak András határozata alapján dr. András István 2026. július 1-től 2031. június 30-áig a Dunaújvárosi Egyetem vezetői teendőit látja el. A dunaújvárosi kiválasztási folyamat 2025. november 11-én kezdődött, amikor is a fenntartó nyílt pályázatot hirdetett rektori munkakör betöltésére. A szenátus, amely a DUE demokratikus úton választott legfelsőbb döntéshozó szerve, 2025. december 5-i ülése során tárgyalta majd titkos szavazással egyhangúlag, 13 igen szavazattal támogatta dr. András István pályázatát. Dr. András István 2012 óta irányítja az intézményt, korábban pedig humánfejlesztési és kommunikációs rektor helyettesként, valamint intézetigazgatóként dolgozott a kampuszon, számol be róla a Feol. A Fejér megyeieknek is érdekes lehet a kutatók éjszakája. A szeptember 25-én és 26-án országszerte megrendezendő eseménysorozat programjai már elérhetők a kutatók éjszakája hivatalos honlapján. A szervezők közleménye szerint Magyarország több tucatnyi településen több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapuikat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. 1000-nél is több ingyenes programon lehet részt venni. A meteorológusok szerint napközben napos idő várható, majd délután este nyugat, északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hidegfront hatására. Csapadék a késő délutáni esti óráktól a Dunántúlon várható, záporok, zivatarok formájában. A déli délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk, a Dunántúlon időnként erős lesz. Délután 31-36 fokot mutathat a hőmérő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Tulajdonképpen elmondhatjuk a mai szerda reggelről, hogy véget ért a csúcsforgalom. Egy-két helyet leszámítva, az egyik ilyen jelentősebb torlódás van az M3-ason Budapest felé Gödöllő térségében munkavégzés miatt. Ha további közlekedési infó van, az jöhet a 0625 55 55 155-re. 5 perccel múlt 10, indítom a Blue dalát, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new diva.

Best FM, a legjobb zenék jön. Az elektronikus zene egyik legikonikusabb slágere, a 90-es Killer Adamskitől és az akkor még ismeretlen Sealtől. Amikor a dalt felvették, mindkét művész komoly anyagi gondokkal küzdött. Seal konkrétan pénztelenül egy londoni foglalt házban lakott, míg Adamski heti 40 font állami munkanélküli segélyből tengette életét. A dalnak köszönhetően viszont mindketten világhírnévre és jókora anyagi függetlenségre tettek szert.

0: Ezt a legjobb zenék egy kis segítségúton lévőknek, lassú az M1-es Budapest felé, Tatabánya térségében, a terelés előtt és Bicskénél is. Dolgoznak az M3-ason Gödöllő előtt, a 34-es és a 32-es kilométer között szakaszosan lezárják a külső sávot, 2-3 kilométeres a torlódás, és átépítik a terelést az M5-ösön Budapest felé Kecskemét térségében. A 89-es kilométernél az átterelt belső sávot lezárták, lassabb ott is a haladás. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Lélektől lélekig. A Soul to Soul nevének jelentése. Ők is jönnek a délelőtt utolsó órájában a Get a Life-al. Paul McCartney szerzeményét pedig most a Roy és Ádámtól halljuk. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, friss hírek rögtön 11 óra, aztán jövök vissza a legjobb zenékkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Ideiglenes buszmegállót jelöltek ki, forgalomkorlátozás is várható. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Dunaújvárosban a Vasmi úton a mozi és a kórház felüli oldalon lévő legforgalmasabb buszöblök idénre nagyon rossz állapotba kerültek. Az önkormányzat úgy határozott a balesetveszély elhárítása érdekében, 80 millió forintból felújítást hajt végre mindkét buszmegálló esetében, ugyanis évtized után a kórház, mind a mozi felüli oldalon a betonlapok olyan mértékben elmozdultak és megsüllyedtek, hogy a közszolgáltatásban résztvevő buszok közlekedésére, valamint a szállított utasok számára balesetveszélyessé váltak. A buszmegállóba beérkező járatok a lapok szint különbsége miatt nagy csattanással esnek az egyikről a másikra. Továbbá az elemek mellett több helyen a felújított vasműút burkolata is megsérült már. A fejlesztés részletei a FEUL oldalán. Egy Európai Uniós nyertes pályázat segített enyhíteni Dunaújvárosban a gépjárművek megállási gondjait. Ennek segítségével új parkolók kialakítását végezhetik el a római városrészben és a belvárosban. Több száz plusz hely növeli majd a kapacitást. Az önkormányzat közösségi oldalán közreadta annak a nyertes Európai Uniós pályázatnak a terveit, amelynek révén tehát enyhülhetnek a gondok. Medgyessy Miklós kabinetvezető elmondta, a terveket Bartendre és Motyovszky Mátyás képviselőkkel, valamint a Városháza szakembereivel több körben egyeztették. Ezeket most bárki megtekintheti és véleményezheti, és az is látható, az új parkolók hol létesülnek. A témában bővebben ír a FEOL. Teljes körűen megújul a székesfehérvári óvoda, amely a felújítás után korszerűbb és biztonságosabb környezetet biztosít majd a gyerekek számára. A vízivárosi tagóvoda épületén többek között az energetikai és műszaki rendszereket, valamint a belső és külső tereket is korszerűsítik. Amint egy 581 millió forintos Európai Uniós támogatásból a megvalósuló beruházás során az épület kívülbelül megújul, a gyermekeket pedig a munkálatok idejére a környékbeli óvodákban helyezik el, számol be a Duna Online. A mezőgazdasági géptüzek veszélyeire hívja fel a figyelmet itt Fejér vármegyében is a katasztrófa védelem. A tűzoltók szerint az őszi betakarítási és feldolgozási munkák idején is legalább akkora tűzveszély, mint aratáskor. Idén eddig több mint 70 traktor, kombájn és pótkocsi égett le, valamint csaknem 100 hektáron megsemmisült a termés is. Holnap a hidegfront hatására több lesz felettünk a felhő, de csak elszórtan várható eső, zápor, néhol zivatar. A szél északnyugatira fordul, országszerte élénk, erős lökések kísérhetik. Nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt. Az ország nyugati felén már csak 17-23, a keleti részeken 24-30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Kedvezően zárultak a nyári élelmiszerellenőrzések. Ausztria panaszt tett a paksi fenék küszöb miatt. Jégkorszaki medve koponyát találhattak a Tiszában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A szakemberek a többi között a nyáron népszerű termékeket, valamint a vendéglátóhelyeket és kereskedőket vizsgálták. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak, több esetben azonban hatósági intézkedésre is szükség volt. A részletekről Helik Ferencet, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnök helyettesét kérdeztük.
5: Fagylalt és jégkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy húsüzemben 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg, 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim, és összesen mindegy 200 liter alkoholos ital volt az, ami nem felelt meg a különböző előírásoknak.
4: Ausztria panasztett Brüsszelben a paksi fenék küszöb megépítése miatt. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, jelenleg a védmű biztosítja a paksi atomerőmű zavartalan működését. A beruházásra azért volt szükség, mert a Duna rekordalacsony nyári vízállása miatt veszélybe került az erőmű működése, majdnem teljesen le kellett azt állítani. A kormányfő az osztrák azbesztűjre utalva megjegyezte, azon a területen is hasonló aktivitást várna Ausztriától. Mindkét oldalon civil áldozatokat követeltek az orosz-ukrán háború éjszakai dróntámadásai. Az ukrán hatóságok szerint az orosz csapásokban legalább 5 meghaltak, többen pedig megsebesültek. Egy ukrán-moldovai határátkelő, valamint Herszon és Kijev térsége is találatot kapott. Közben az oroszországi Novorosszijszkot ért ukrán támadásban a helyi kormányzó közlése szerint 4, köztük egy gyermek életüket vesztették, 29 pedig megsebesültek. Valószínűleg egy jégkorszakban élt barlangi medve kopanyája került elő a Tiszából. A leletet Szolnok és Kisköre között találták a vízügy munkatársai vízitúrázás közben. Először azt hitték, hogy egy horgony áll ki a mederből, a maradvány nagy része a kavicságyban volt. A koponyát a szolnoki Damjanics János múzeumba vitték, ott végzik el a pontos kor meghatározást. Ma keleten még kitart a derült, napos, száraz idő, a Dunántúlon viszont délutántól egyre több felhő gyűlhet össze. Nyugaton már záporok, zivatarok is kialakulhatnak, késő estétől pedig egy hideg front hozhat esőt, záport, zivatart keletebbre is. Délután még 30-35 fok közé melegedhet a levegő. Holnap már több lesz a felhő, és egy széteső csapadékzóna miatt szorványosan esőre, záporra, zivatarra is készülhetünk. A hőmérséklet visszaeshet, pénteken pedig már felhősebb, hűvösebb, csapadékosabb idő ígérkezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Most, amikor 26.09.09 a dátum, szerda van, ha van valakinek Ádám nevű ismerőse, ne felejtje fölköszönteni. Hello, 4 perc elmúlt 11, Maxim Levente vagyok. Engedd el, halljuk sokszor, hát nem olyan egyszerű, legalábbis elsőre, de lehet próbálkozni. Learning to let go, Heinz Gábor Biga kezdi az órát.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Második film szerepében már Will Smith oldalán bizonyíthat. Michael Jackson unokaöccse, a Michael életrajzi filmből ismert Jafar Jackson. Az érkező akciótriller címe Super Max, és film a folytatásban is, méghozzá a Vadi új vadnyugat, betétdala a főszereplőtől, Will Smith-től. Jön a Wild Wild West a Besten.

0: SFM, a legjobb zenék. A reggeli csúcsforgalom után most munkavégzések miatt torlódik egy-két helyen. Pár autópálya lassabb az M5-ös Budapest felé Újhartyánnál, az M3-as szintén a főváros irányába Gödöllő előtt, az M1-es Szárligetnél és Tatabánya térségében. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, ha dugó, baleset van, ide várom az infót.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az úti cél Calabria a hírek után, a kalauz viszont már Majoros Rita lesz. Jó étvágyat a mai ebédhez, várok mindenkit holnap reggel is, Mákszem Levente vagyok. Destination unknown.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Több száz új parkoló enyhítheti a problémákat. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Dunaújvárosban a Vasmi úton a mozi és a kórház felüli oldalon lévő legforgalmasabb buszöblök idénre nagyon rossz állapotba kerültek. Az önkormányzat úgy határozott, a balesetveszély elhárítása érdekében 80 millió forintból felújítás hajt végre mindkét buszmegálló esetében, ugyanis évtized után a kórház, mind a mozi felüli oldalon a betonlapok olyan mértékben elmozdultak és megsüllyedtek, hogy a közszolgáltatásban résztvevő buszok közlekedésére, valamint a szállított utasok számára balesetveszélyessé váltak. A buszmegállóba beérkező járatok a lapok szint különbsége miatt nagy csattanással esnek az egyikről a másikra. Továbbá az elemek mellett több helyen a felújított vasműút burkolata is megsérült már. A fejlesztés részletei a FEOL oldalán. Bak András köztársasági elnök hétfőn 4 felsőoktatási intézményvezető részére adta át a rektori megbízási okiratot a Sándor palotában. Egyikőjük a Dunaújvárosi Egyetemet vezető dr. András István, aki 2031-ig töltheti be ezt a pozíciót. Bak András határozata alapján dr. András István 2026. július 1-től 2031. június 30-áig a Dunaújvárosi Egyetem vezetői teendőit látja el. A dunaújvárosi kiválasztási folyamat 2025. november 11-én kezdődött, amikor is a fenntartó nyílt pályázatot hirdetett rektori munkakör betöltésére. A szenátus, amely a DUE demokratikus úton választott legfelsőbb döntéshozó szerve, 2025. december 5-i ülése során tárgyalta majd titkos szavazással egyhangúlag, 13 igen szavazattal támogatta dr. András István pályázatát. Dr. András István 2012 óta irányítja az intézményt, korábban pedig humánfejlesztési és kommunikációs rektor helyettesként, valamint intézetigazgatóként dolgozott a kampuszon, számol be róla a FEOL. Itthon pályázatot ír ki a kormány az aszbeszt szennyezéssel érintett települések megsegítésére. A 3 milliárd forintos keretből az egészségügyi kockázatok megszüntetéséhez és az ezzel kapcsolatos költségek fedezésére igényelhető a támogatás. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy az önkormányzati területeken kívül magántulajdonú ingatlanok mentesítésére is be lehet nyújtani igényt. A kérelmeket beérkezési sorrendben bírálják el. A meteorológusok szerint napközben napos idő várható, majd délután este nyugat, északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hidegfront hatására. Csapadék a késő délutáni esti óráktól a Dunántúlon várható, záporok, zivatarok formájában. A déli délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk, a Dunántúlon időnként erős lesz. Délután 31-36 fokot mutathat a hőmérő.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Jelentősen több balesetet okoztak a rolleresek, ismét drágábban tankolhatunk, óriási szeméthely maradt egy angliai fesztivál után. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Egyre több balesetet okoznak a motoros rollerrel közlekedők Magyarországon. Idén eddig 282 sérüléssel járó eset történt, 61%-kal több, mint tavaly ilyenkor. A HVG cikke szerint ehhez képest valamivel kevesebben kötöttek kötelező biztosítást a járművükre. Az egyik hazai biztosítási alkú szerint sok rolleres még mindig nem tudja, hogy erre szükség lenne. Közben az éves átlagdíj 6500-ról 8400 forintra nőtt, részben éppen a gyakoribb balesetek miatt. Ismét drágultak az üzemanyagok, a benzin és a gázolaj országos átlagára is 4 forinttal emelkedett egyetlen nap alatt. A 95-ös benzin literje így átlagosan 626, a gázolajé pedig 701 forintba kerül. A holtankoljak.hu arra is felhívta a figyelmet, hogy ezek országos átlagárak, ezért az egyes töltőállomásokon eltérő összegekkel találkozhatnak az autósok. A digitális gyermekvédelem kerül a középpontba az idei média és internet konferencián. A kétnapos rendezvény holnap kezdődik Budapesten. Szó lesz a gyermekbarát online környezetről, a mesterséges intelligencia hatásairól, az életkor ellenőrzésről és az internetes visszaélések új formáiról is. Mondta el rádiónknak Katona Fanni, a szervező Safer Internet Center projekt koordinátora.
4: Idén szeretnénk, hogyha nem csak a digitális világnak a kihívásairól szólna ez a konferencia, hanem a lehetséges megoldásokat is keresni, mint szakmai, mint szabályozási és gyerekjogi szempontból is. Azt látjuk, hogy évről évre egyre több új tendencia, új AI túlok jelennek meg, és a gyerekeknél is egy növekvő tendencia alakul az eszközhasználat irányában, mint pedig a mesterséges intelligencia használatában, ki ezért fontos ezek a témákról beszélgetni.
3: Szeméthegyeket hagytak maguk után az egyik legnagyobb angliai zenei fesztivál résztvevői. A több mint 100 000 embert vonzó 4 napos rendezvény után sátrak, matracok, hálózsákok, ételes csomagolások és italos dobozok borították a területet. A döbbenetes látványról drónfelvételek is készültek. A takarítás már a fesztivál után megkezdődött. A hatalmas mennyiségű hulladék elszállításához munkagépeket is be kellett vetni. Ma még két arcú lehet az időjárás, keleten maradhat a napos száraz nyár, miközben a Dunántúlon délutántól már mozgolódni kezdhet a légkör. Nyugaton záporok, zivatarok pattalhatnak ki, estétől pedig északnyugat felől hideg front érkezhet. A hőmérséklet délután még 30-35 fok között alakulhat. Csütörtökön felhősebb időre számíthatunk, szorványos esővel, záporral, zivatarral, és már csak 21-29 fokos maximumokkal. Pénteken tovább hűlhet a levegő, több felé eshet is, így a hét második felére frissebb idő érkezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép szerdát és vidám délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Hát remélem, hogy még szebbé tudom varázsolni a délutánjukat. Legalábbis mindent meg fogok tenni. Hozom a legizgalmasabb zenéket a 90-es, 2000-es évekből, mint mondjuk az IMF és az Unbelievable, vagy Kylie Minogue és az On a Night Like This. Alex Gaudio pedig már nyitja is az órát.
0: Best FM!

Best FM, a legjobb zenék. Csodás délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, remélem, hogy ma is velem töltik a következő néhány órát. Remek hangulatnak nézünk elébe egy szerda délután is. Bár bevallom őszintén, én még a tegnap délután hatása alatt vagyok. Ha esetleg nem látták még az Instagram és Facebook oldalunkon a tegnap kirakott videót, Kisvé Balázs illúzionistával, akkor szerintem érdemes megnézni. Hát mondjuk úgy, hogy átvágott, mert hogy egy illúziónak voltam a részese, és egyszerűen elképesztő, szóval tényleg érdemes megnézni a videót, és azóta azon gondolkozom természetesen, hogy hogyan is csinálta. Úgyhogy akár ezt is megvitathatjuk a mai délutánon, ha van ötletük, nyugodtan írják meg, de előtte tényleg nézzék meg a videót, én pedig mellé hozom a legjobb zenéket, és nagyon-nagyon remélem, hogy együtt dolgozunk a mai délutánon is, hiszen sokan szerda délután, meg pláne aztán munkaidő időben hallgatják a Best FM-et, úgyhogy szerintem rájuk is fér egy kis Kylie Minogue. Jön az Anna Night Like This, a lazulóknak, pihenőknek pedig itt az IMF és az Unbelievable. Na meg jó utat az úton lévőknek, legyen szép a napjuk!

0: Best FM a legjobb zenék. Az M1-es autópályára hoztam egy hírt, hogy Budapest felé Tatabányától továbbra is a kiépített terelésben a 60-as és a 20-as kilométerek között erős a forgalom, úgyhogy torlódás van. Aki autóval van és Budapest a célja, ma is válassza az átterelt belső sávot. Viszont jelenleg is ott is torlódásra kell számítani, mert a 35-ös kilométernél egy műszaki hibás autó útszűkületet okoz. Az M3-ason pedig dolgoznak, Budapest felé Gödöllő térségében karban tartanak. A 34-es és a 32-es kilométerek között lezárják a külső sávot, így az aktuális munkaterület mögött 2-3 kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, hogyha bárkinek információja van a mai délutánon is, nagyon megköszönöm, ha ide ír egy üzenetet, vagy akár felhív, én pedig jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Solveig és a Kalandor egy kicsit visszaterel már minket a munka felé, hiszen véget ért az ebédidő, remélem, hogy sokan desszertet is ettek. Nekem sajnos ma valahogy kimaradt, úgyhogy mindenképpen pótolni kell. Tudják, mindig azt szoktam mondani, hogy valahol valakinek úgyis születésnapja van, úgyhogy egy szelet torta mindenkinek jár. De egyébként a születésnaposokat ma azért külön köszöntjük majd, de előtte még meghallgatjuk a legfrissebb híreket, hiszen mindjárt egy óra, utána érkezik majd Craig David is, hát ha vele egy kicsit könnyebb lesz visszatalálni a munkához. Jön a Walking Away! És itt lesz is Vastag Csaba és a Szerelem Vándora.
2: Hát megyek a vírus fénye után, és megyek a tévedéseim ország útján.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Ideiglenes buszmegállót jelöltek ki, forgalomkorlátozás is várható. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media híreit hallják. Dunaújvárosban a Vasmi úton a mozi és a kórház felüli oldalon lévő legforgalmasabb buszöblök idénre nagyon rossz állapotba kerültek. Az önkormányzat úgy határozott, a balesetveszély elhárítása érdekében 80 millió forintból felújítás hajt végre mindkét buszmegálló esetében, ugyanis évtized után a kórház mind a mozi felüli oldalon a betonlapok olyan mértékben elmozdultak és megsüllyedtek, hogy a közszolgáltatásban résztvevő buszok közlekedésére, valamint a szállított utasok számára balesetveszélyessé váltak. A buszmegállóba beérkező járatok a lapok szint különbsége miatt nagy csattanással esnek az egyikről a másikra. Továbbá az elemek mellett több helyen a felújított vasműút burkolata is megsérült már. A fejlesztés részletei a FEUL oldalán. Egy Európai Uniós nyertes pályázat segített enyhíteni Dunaújvárosban a gépjárművek megállási gondjait. Ennek segítségével új parkolók kialakítását végezhetik el a római városrészben és a belvárosban. Több száz plusz hely növeli majd a kapacitást. Az önkormányzat közösségi oldalán közreadta annak a nyertes Európai Uniós pályázatnak a terveit, amelynek révén tehát enyhülhetnek a gondok. Megyesi Miklós kabinetvezető elmondta, a terveket Bartendre és Motyovszki Mátyás képviselőkkel, valamint a Városháza szakembereivel több körben egyeztették. Ezeket most bárki megtekintheti és véleményezheti, és az is látható, az új parkolók hol létesülnek. A témában bővebben ír a FEOL. Teljes körűen megújul a székesfehérvári óvoda, amely a felújítás után korszerűbb és biztonságosabb környezetet biztosít majd a gyerekek számára. A vízivárosi tagóvoda épületén többek között az energetikai és műszaki rendszereket, valamint a belső és külső tereket is korszerűsítik. Amint egy 581 millió forintos Európai Uniós támogatásból a megvalósuló beruházás során az épület kívülbelül megújul, a gyermekeket pedig a munkálatok idejére a környékbeli óvodákban helyezik el, számol be a Duna Online. A mezőgazdasági géptüzek veszélyeire hívja fel a figyelmet itt Fejér vármegyében is a katasztrófa védelem. A tűzoltók szerint az őszi betakarítási és feldolgozási munkák idején is legalább akkora tűzveszély, mint aratáskor. Idén eddig több mint 70 traktor, kombájn és pótkocsi égett le, valamint csaknem 100 hektáron megsemmisült a termés is. A meteorológusok szerint napközben napos idő várható, majd délután este nyugat, északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hidegfront hatására. Csapadék a késő délutáni esti óráktól a Dunántúlon várható, záporok, zivatarok formájában. A déli délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk, a Dunántúlon időnként erős lesz. Délután 31-36 fokot mutathat a hőmérő.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Csak nem 30 ezer diák dolgozott a nyáron, tovább drágultak a lakások, de lassul az áremelkedés. Emidíjas lett egy magyar kaszkadőr. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Csak nem 30 ezer diák vállalt munkát idén nyáron. A nyári diák munkaprogramban a fiatalok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, csak nem 5000-en pedig a turizmusban és a vendéglátásban helyezkedtek el. A Szociális és Családügyi Minisztérium közlése szerint mintegy 4200 munkavállaló kapott támogatást összesen több mint 5 milliárd forintból. A tárca szerint a diák munka a tapasztalatszerzés mellett a munkavilágába való beilleszkedést is segíti. Tovább drágultak a lakások, az áremelkedés üteme azonban lassult. Augusztusban országosan 11,5, Budapesten csak nem 7%-kal kerültek többe az ingatlanok, mint egy évvel korábban. Júliushoz képest a fővárosban már enyhén csökkentek az árak. Az egyik hazai ingatlan hirdetési portál adatai szerint a fővárosban 1.410.000 forint volt a használt lakások és házak átlagos négyzetméter ára, a megyeszékhelyeken pedig 877.000 forint. Idén is keresik Magyarország legszebb és legbiztonságosabb erdei kerékpárútját. Vasárnapig várják a nevezéseket az év erdei kerékpárútja pályázatra. A szakmai zsűri 5 útvonalat választ ki, a végső sorrendről pedig már a közönség dönt. A részletekről Kálmán Miklóst, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnökét kérdeztük.
5: Az erdők turisztikai szolgáltatásait szeretné bemutatni, illetve az aktív életmódot népszerűsíteni. Azt látjuk, hogy így az elmúlt 10 évben másfél-kétszeresére nőtt a kerékpárosok száma az erdei utakon. Szeptember 13-ig lehet leadni a nevezéseket, ez az Országos Erdészeti Egyesületnek a honlapján is fönt van. Ott lehet jelölni egy kis leírással, fotóval mellékelve, és akkor utána egy elbírálás, a következő szakasz pedig a Facebook szavazás.
4: Emmy díjat kapott egy magyar kaszkadőr. Tóth Gyula, a Hét Királyság lovagja egyik jelenetéért vihette haza a díjat 3 kollégájával. A kreatív Emmy díjat minden évben a tévés produkciók technikai és művészeti háttérmunkájában dolgozók kaphatják meg. Tóth Gyula korábban olyan sorozatokban és filmekben szerepelt, mint a Trónok harca, a Dűne vagy éppen a Star Wars. Ma keleten még kitart a derült, napos, száraz idő, a Dunántúlon viszont délutántól egyre több felhő gyűlhet össze. Nyugaton már záporok, zivatarok is kialakulhatnak, késő estétől pedig egy hideg front hozhat esőt, záport, zivatart keletebbre is. Délután még 30-35 fok közé melegedhet a levegő. Holnap már több lesz a felhő, és egy széteső csapadékzóna miatt szorványosan esőre, záporra, zivatarra is készülhetünk. A hőmérséklet visszaeshet, pénteken pedig már felhősebb, hűvösebb, csapadékosabb idő ígérkezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: És ezek a felejthetetlen slágerek egy óra után is itt vannak a Best FM-en. Én Majoros Rita vagyok, én is itt vagyok, és már sorolom is őket. Mindjárt jön Mark Ronson és Amy Winehouse és a Valerie, de jön majd a Destiny's Child, itt lesz Mary J. Blige is, George Michael-lel az oldalán. Előtte még Craig David nyitja az órát, jön a Walking Away, én pedig csodás szerdát kívánok.
0: Best FM.

0: legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láb.

Vesztefem a legjobb zenék. Tegnap ugyebár itt a stúdióban járt Kisvé Balázs illúzionista, és ugye egy videót is készítettünk egy trükkel a Vesztefem Facebook és Insta oldalára. Érdemes megnézni egyébként ezt a videót is, de azóta egy csomó minden gondolat jár a fejembe, így az illúzióval, trükkökkel, megmagyarázhatatlan dolgokkal kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy soha nem jönnék rá, hogy csinálta ezt a trükköt, mert tényleg tegnap délután óta ezen gondolkozom. Viszont arra gondoltam, hogy felteszem ma így a nap kérdésében is azt, hogy mi volt a legmegmagyarázhatatlanabb dolog, ami önökkel történt. Gondolok itt olyasmire, nem kell feltétlen trükkökre, varázslatokra gondolni, mint hogy gondoltunk valakire, és egyszer csak megcsörrent a telefonunk, és ő hívott. Vagy éppen volt egy ismerősünk, akit nem láttunk 5 éve, éppen valamiért az eszünkbe jutott, és lehet, hogy 10 perc múlva szembe jött velünk az utcán, vele már egy csomó ilyen történt. Úgyhogy arra vagyok kíváncsi, kinek mi volt az ilyen legmegmagyarázhatatlanabb dolog az életében, vagy ilyen wow pillanat, hogy ezt mégis hogyan? 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is várom a válaszokat, illetve nézzék meg a videót. Na és zenélek tovább, hiszen a Stereo MC's már itt van, és a Connected egy jó kis klasszikus, előtte még a PM Down dala, Set Adrift on Memory Bliss, ami szerintem így a munkához való ebéd utáni visszatéréshez, vagy éppen a délutáni kávé mellé tökéletes. Szép napot!

0: Best FM a legjobb zenék. Rolandtól érkezett egy üzenet, hogy Budapesten a Váci úton baleset történt a Ferdinánd hídnál, úgyhogy ott kell némi fennakadásra számítani. Az M5-ös autópályáról pedig az jött, hogy Budapest felé Kecskemétnél átépítik a terelést. A 84-es kilométernél az átterelt belső sávot lezárták, 1-2 kilométeres a torlódás. Távolabb a 44-es és a 36-os kilométerek között az Újhartyán és Inács közötti szakaszon szalagkorlátot javítanak. Az aktuális munkaterületnél lezárják a belső sávot, mögötte több kilométeres torlódásra kell számítani. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek van még útinfója, megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tart.

árt csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megy.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Esztertől kaptam egy üzenetet. Irodában dolgozom, nálunk most van a délutáni kávé szünet. Ez az a pont, amikor már mindenki fáradt, de még 3 órán át úgy kell tennünk, minthogyha nagyon lelkesek lennénk. Úgyhogy köszi, hogy vagytok. Hát mi is köszönjük, hogy vagytok, és nagyon remélem, hogy a következő órában is itt lesztek. Én oda teszem magam, hogy 2 óra után is egy picit, a kávé szünetből is a visszatérés könnyebb legyen. Például Iglai Sherry dalával jön a Save Tonight. Save tonight. És zenél majd a Fel Hello is Tidenivel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Ideiglenes buszmegállót jelöltek ki, forgalomkorlátozás is várható. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Dunaújvárosban a Vasmi úton a mozi és a kórház felüli oldalon lévő legforgalmasabb buszöblök idénre nagyon rossz állapotba kerültek. Az önkormányzat úgy határozott, a balesetveszély elhárítása érdekében 80 millió forintból felújítás hajt végre mindkét buszmegálló esetében. Ugyanis évtized után a kórház, mind a mozi felüli oldalon a betonlapok olyan mértékben elmozdultak és megsüllyedtek, hogy a közszolgáltatásban résztvevő buszok közlekedésére, valamint a szállított utasok számára balesetveszélyessé váltak. A buszmegállóba beérkező járatok a lapok szint különbsége miatt nagy csattanással esnek az egyikről a másikra. Továbbá az elemek mellett több helyen a felújított vasműút burkolata is megsérült már. A fejlesztés részletei a FEUL oldalán. Teljes körűen megújul a székesfehérvári óvoda, amely a felújítás után korszerűbb és biztonságosabb környezetet biztosít majd a gyerekek számára. A vízivárosi tagóvoda épületén többek között az energetikai és műszaki rendszereket, valamint a belső és külső tereket is korszerűsítik. Amint egy 581 millió forintos Európai Uniós támogatásból a megvalósuló beruházás során az épület kívül belül megújul, a gyermekeket pedig a munkálatok idejére a környékbeli óvodákban helyezik el, számol be a Duna Online. Nyáron a balesetek és a sérültek számát tekintve is az M7-es autópályán történt a legtöbb személyi sérüléssel járó baleset, összesen 10, amely során 35 fő sérült meg. A balesetek számát tekintve a következő, az M1-es autópálya Fejér vármegyei szakasza, ahol 9 baleset történt, és ezekben 23-an sérültek meg, tájékoztatott a rendőrség, további adatok a feol.hu-n. Itthon pályázatot ír ki a kormány az aszbeszt szennyezéssel érintett települések megsegítésére. A 3 milliárd forintos keretből az egészségügyi kockázatok megszüntetéséhez és az ezzel kapcsolatos költségek fedezésére igényelhető a támogatás. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy az önkormányzati területeken kívül magántulajdonú ingatlanok mentesítésére is be lehet nyújtani igényt. A kérelmeket beérkezési sorrendben bírálják el. Befagyasztják a tűzifa árát az állami erdészetekben a lakossági vevők számára itt Fejér vármegyében is. A fűtőanyag árát a januári szinten rögzítik. Erre azért van szükség, hogy biztosítható legyen az áfa csökkentés hatása. A meteorológusok szerint napközben napos idő várható, majd délután este nyugat, északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hidegfront hatására. Csapadék a késő délutáni esti óráktól a Dunántúlon várható, záporok, zivatarok formájában. A déli délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk, a Dunántúlon időnként erős lesz. Délután 31-36 fokot mutathat a hőmérő.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Visszatért a Baromfi Pest is Magyarországra. Kedvezően alakultak a nyári élelmiszerellenőrzések. Új Queen és Prince lemez is megjelent. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Évtizedek után ismét megjelent Magyarországon a Baromfi Pest is. A fertőzést két Bács-Kiskun megyei telepen igazolták, ahol összesen mintegy 220 ezer csirkét tartanak. Az országos főállatorvos elrendelte az állományok felszámolását, a környéken pedig védő és megfigyelési területet jelöltek ki. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal arra kéri a baromfi tartókat, hogy tartsák be az előírt óvintézkedéseket és a kötelező vakcinázást. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A szakemberek a többi között a nyáron népszerű termékeket, valamint a vendéglátóhelyeket és kereskedőket vizsgálták. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak, több esetben azonban hatósági intézkedésre is szükség volt. A részletekről Helik Ferencet, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnök helyettesét kérdeztük.
4: Fagylalt és jégkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy húsüzemben 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg, 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim, és összesen mindegy 200 liter alkoholos ital volt az, ami nem felelt meg a különböző előírásoknak.
3: Nyilvánosságra hozta a kormány az elmúlt 16 év korábban titkosított kormányhatározatainak első részét. A most közzétett 14 döntés a század végtől megrendelt közvéleménykutatásokról, médiaelemzésekről és tanácsadói munkákról szól, összesen mintegy 65 milliárd forint értékben. A kormány azt ígéri, folytatja a dokumentumok közzétételét és csaknem 100 korábbi döntést mutat be. Két zenei legenda rajongói is új lemezt kaptak a kerek évfordulók alkalmából. Freddie Mercury idén lenne 80 éves, így újra maszterelve ismét megjelent a Queen 1986-os Wembley koncertjének hanganyaga. Prince halálának 10. évfordulójára pedig Timeless címmel adtak ki egy 10 dalos válogatást az énekes korábban nem hallott felvételeiből. Mindkét előadóhoz magyar emlék is kapcsolódik. A Queen 40 éve adott koncertet a Népstadionban, Prince pedig 15 éve lépett fel a Sziget Fesztiválon. Ma még 2 arcú lehet az időjárás, keleten maradhat a napos száraz nyár, miközben a Dunántúlon délutántól már mozgolódni kezdhet a légkör. Nyugaton záporok, zivatarok pattalhatnak ki, estétől pedig északnyugat felől hideg front érkezhet. A hőmérséklet délután még 30-35 fok között alakulhat. Csütörtökön felhősebb időre számíthatunk, szorványos esővel, záporral, zivatarral, és már csak 21-29 fokos maximumokkal. Pénteken tovább hűlhet a levegő, több felé eshet is, így a hét második felére frissebb idő érkezhet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Történt már önökkel olyan, amit egyszerűen nem tudtak megmagyarázni, épésszel legalábbis biztos nem, akár egy-egy véletlen, vagy ami csak véletlennek tűnt. Ma délután pont ilyen pillanatokra vagyok kíváncsi. 0620-55-55-155 jöhetnek ide a megmagyarázhatatlan dolgok, így 2 óra után 5 perccel pedig Avril Lavigne is jön. Skater Boy!
0: Best FM!

Ezt a fam a legjobb zenék. Ma délután azt a kérdést tettem fel, hogy kinek milyen megmagyarázhatatlan dolog történt már az életében, akár legyen az tényleg egy trükk, vagy éppen egy olyan hétköznapi helyzet, amikor gondoltunk valakire, akit már lehet, hogy ezer éve nem láttunk, és egyszer csak szembe jött velünk az utcán, vagy valami ilyesmi. Kata azt írja, egyszer egész nap nem jutott eszembe egy régi osztálytársam neve, de viszont teljesen random elkezdtem róla beszélni a férjemnek. Kb. 10 perccel később csörgött a telefonom, ő volt az, 15 éve nem beszéltünk. De egyszerűen hidegrázós pillanat volt, teljesen megértem. Zoli azt írja, a nagymamám halála után pár nappal nála voltunk a lakásban, egyszer csak megszólalt a régi rádiója, pedig évek óta nem működött. Pont az a dal ment rajta, amit mindig együtt hallgattunk. Azóta sem tudom, hogy hogyan kapcsolódott be, de igazából nem is érdekel, egyszerűen fantasztikus pillanat volt. Na jó, most engem is kirázott a hideg. Én imádom ezeket a pillanatokat, bevallom őszintén. És tegnap is, ahogy kisfé Balázs itt járt nálunk, én mondtam neki, hogy én nem vagyok szkeptikus, szóval, hogy én tényleg én mindent elhiszek, ami ilyesmivel kapcsolatos, és tényleg imádom ezeket a pillanatokat, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy ma délután megosztják velem. 0620 55 55 155, jöhetnek még ide az üzenetek. Itt vagyok 6 óráig, úgyhogy szívesen olvasgatom ezeket. Miközben egy szerkezetileg és talán szövegében is nagyon egyszerű slágert hozok a 90-es évekből. 1999-ből érkezik Paul Johnson és a Get Get Down, ami egyszerűen csak azért íródott, hogy mi jól érezzük magunkat. Úgyhogy hajrá!

0: Best FM a legjobb zenék. Lalitól érkezett egy olyan információ, hogy Budapesten a Krisztina körúton a déli pályaudvarnál baleset történt, úgyhogy ott kell egy kis fennakadásra számítani. Az M30-as autópályán pedig Tornyos Németi felé Szikszó térségében egy autó munkagépnek ütközött. A 42-es kilométernél a belső sávot le is zárták. Makon pedig megrendezik a hagyományos hagymafesztivált, úgyhogy egészen hétfő délutánig lezárták a 43-as főutat a 31-es kilométernél, mellékutcákra terelnek mindenkit. Nagyon köszönöm ezt az infót is. 0620 55 55 155, ha valakinek van még bárhonnan az ország útjairól. Megköszönöm, hogyha ő is elküldi, vagy felhív vele. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk az utakon!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Több száz új parkoló enyhítheti a problémákat. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Egy Európai Uniós nyertes pályázat segített enyhíteni Dunaújvárosban a gépjárművek megállási gondjait. Ennek segítségével új parkolók kialakítását végezhetik el a római városrészben és a belvárosban. Több száz plusz hely növeli majd a kapacitást. Az önkormányzat közösségi oldalán közreadta annak a nyertes Európai Uniós pályázatnak a terveit, amelynek révén tehát enyhülhetnek a gondok. Medgyessy Miklós kabinetvezető elmondta, a terveket Bartendre és Motyovszky Mátyás képviselőkkel, valamint a Városháza szakembereivel több körben egyeztették. Ezeket most bárki megtekintheti és véleményezheti, és az is látható, az új parkolók hol létesülnek. A témában bővebben ír a FEOL. Bak András köztársasági elnök hétfőn 4 felsőoktatási intézményvezető részére adta át a rektori megbízási okiratot a Sándor palotában. Egyikőjük a Dunaújvárosi Egyetemet vezető dr. András István, aki 2031-ig töltheti be ezt a pozíciót. Bak András határozata alapján dr. András István 2026. július 1-től 2031. június 30-áig a Dunaújvárosi Egyetem vezetői teendőit látja el. A dunaújvárosi kiválasztási folyamat 2025. november 11-én kezdődött, amikor is a fenntartó nyílt pályázatot hirdetett rektori munkakörbetöltésére. A szenátus, amely a DUE demokratikus úton választott legfelsőbb döntéshozó szerve, 2025. december 5-i ülése során tárgyalta majd titkos szavazással egyhangúlag, 13 igen szavazattal támogatta dr. András István pályázatát. Dr. András István 2012 óta irányítja az intézményt, korábban pedig humánfejlesztési és kommunikációs rektorhelyettesként, valamint intézetigazgatóként dolgozott a kampuszon, számol be róla a FEOL.
4: Országszerte így itt Fejérvár megyében is. Bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjához az ország számos pontján csatlakoznak a helyi közösségek. A szervezők elsősorban arra szeretnék ráirányítani a figyelmet, hogy a bicikli nem csak szabadidős vagy sporteszköz, hanem a mindennapi közlekedés praktikus és élhető eszköze. Befagyasztják a tűzifa árát az állami erdészetekben a lakossági vevők számára itt Fejérvár megyében is. A fűtőanyag árát a januári szinten rögzítik. Erre azért van szükség, hogy biztosítható legyen az áfa csökkentés hatása.
3: Holnap a hidegfront hatására több lesz felettünk a felhő, de csak elszórtan várható eső, zápor, néhol zivatar. A szél északnyugatira fordul, országszerte élénk, erős lökések kísérhetik, nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt. Az ország nyugati felén már csak 17-23, a keleti részeken 24-30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Találkozunk, ahogy ígértem, így szerda délután kellős közepén is dunaújvárosi hallgatók itt a 93.1 Best FM-en. A következő 3 órára a legkirályabb zenék bekészítve, remélem velünk tartanak jó sokan. A mikrofon mögött Molek Csongor, egy ausztrál hölgyel kezdünk, nem más, mint Szia, és szól a Chandelier.
2: 93.1 Best FM.

Örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult, annyi.

0: üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz is,
1: lesz még valaki. Élvezd!
0: Ha minnak látszik, ami marad itt ennek.

0: élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztaltod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek.

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: 93.1 Best FM, a legjobb zenék, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Így szerda délután, remélem jól telt eddig a nap. A mikrofonnál Molek Csongor egészen 6 óráig. És ünnepelünk ma is, szeptember 9-e van, névnaposaink az Ádámok. Aki ünnepel bármilyen okból, Isten éltesse nagyon sokáig Dunaújvárosban is a környéken. 474 esztendeje, 1552-ben a törökök 60-70 ezer fős hadserege megostromolta a Dobó István parancsnoksága alatt álló Egri várat. És 57 éve határozatban rendelték el, hogy az egyházi szertartásokat szocialista ünnepségekkel kell helyettesíteni. A nap híres szülötteinek listáját megnézzük, 75 éve látott napvilágot Tordasi Ildikó, olimpiai bajnok vívó. 77 éve született Fischer Ádám, kosudias karmester, Fischer Iván karmester bátyja. Aki ünnepel Dunaújvárosban vagy a környéken és velünk tart, Isten éltesse nagyon sokáig. A Flip the Script zenél most meghallgatjuk a Throw Your Hands in the Air című slágerüket. Flip the script is in the house, come on, flip the script is in the house, yeah, flip the script.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en közlekedjenek szabályosan és balesetmentes kilométereket mindenkinek. Kiskunlacháza Izsák összekötő úton építési munkák aktuálisak még a hónap végéig. A 11-es kilométerről van szó, és az 5203-asról egyébként útszűkület miatt ne lepődjön meg senki. A 6-oson is végeznek munkálatokat Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton az 50-es és az 55-ös kilométer között, és a 62-esen aktuális még az útkarbantartási munkálat Dunaújváros Székesfehérvár másodrendű főúton a 0-as és a 20-as kilométer között útszűkület van érvényben. Aki vezet éppen, az a tempóból vegyen vissza és figyelje az óracsoportot, és kérem jelezze, ha van egyéb közlekedési tapasztalat. A telefonos elérhetőségünk sokat nem változott az évek alatt, 0630 74 74 777, előre is köszi szépen. Egy Madison Avenue felvétel következik, meghallgatjuk a Don't Call Me Baby című slágerüket itt a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en mindenkinek nagyon szép délutánt kívánok, és azoknak talán még szebb lesz, akik mára már letették a melót, a többieknek kitartást. Az én nevem Oleg Csongor, és indítjuk a következő felvonást másodperceken belül egy Texas slágerrel. Ez az Inner Smile.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Miért fizetne többet? Székesfehérváron egyedülálló Andante gyártói akció az SC Home bútorszalonban. Most 10% azonnali kedvezményt adunk 16 típusú garnitúra minden összeállítására, egyedi rendelés esetén is. Figyelem, az akció és a kedvezményes árak kizárólag szeptember 30-áig érvényesek. Az akciós modelleket és a pontos árakat keresd az áruházban. Székesfehérvár, Széchenyi út 116.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Délután kezd vastagodni a felhőzet egy érkező hidegfront hatására, de kánikula lesz. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. A Duna rekord alacsony szintje miatt a lágymányosi öböl kotránsával biztosították a kelenföldi erőmű vízellátását. A válsághelyzet megelőzésére 20 millió forintot fordítottak. Az erőmű szakemberei 50 méteres partszakaszon 50-100 cm-rel mélyítették a medret. Az erőmű több mint 110 éves történetében erre korábban még nem volt példa. Ismét megrendezik a TESZED önkéntes szemétszedési akciót október 12-e és 18-a között. Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programjának célja az illegálisan lerakott hulladék összegyűjtése és a helyi közösségek bevonása környezetük megtisztítására. Tovább nőtt a magyar turisták száma Horvátországban. Július végén csaknem 440 ezer magyar, összesen 2 millió vendégéjszakát töltött a szomszédos országban, ami 7%-os növekedést jelent az előző év hasonló időszakához képest. A legtöbben idén is a Kvarneröblöt, Isztriát vagy Zadar megyét választották úti célnak. Elindul a Szent István vidékfejlesztési program. A programot elsőként 10 vidéki mikrotérség 100 településén, mintegy 100 ezer ember bevonásával próbálják ki. A korábbi tervek szerint évente 10 falu egyenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet kaphat, amelynek felhasználásáról a helyi közösségek dönthetnek. A cél, hogy javítsák a vidéken élők életkörülményeit és vonzóbbá tegyék a vidéki életet. Őrizetbe vették a német villamos energiahálózat elleni szabotás akciók gyanúsítottját. A 48 éves férfit Aachen közelében egy erőmű mellett fogták el. A rendőrök a helyszínen több, vélhetően rövid zárlat előidézésére szolgáló kilövő szerkezetet és egy újabb, a szabotás akciókat vállaló levelet találtak. Az elmúlt napokban több incidens történt Észak-Rajna-Vesztfáliában, Brandenburgban és Szászországban. Volt, ahol egy erőmű több blokkját napokra le kellett állítani. Korszerű elektrofiziológiai szívkatéteres labort adtak át a Szegedi Tudományegyetemen. Az országban először itt végeznek beavatkozásokat mágneses katéternavigációval. A robotizált eljárás biztonságosabbá és gyorsabbá teszi a szívritmus zavarok kezelésére szolgáló beavatkozásokat. Híreink végén az időjárásról. Derült, napos idő várható, majd délutántól a Dunántúlon erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A déli szelet többfelé élénk, néhol erős lökések kísérik. A maximum 30 és 35 fok között valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Nagyon szép szerdát mindenkinek! Kedves dunaújvárosi hallgatók, itt vagyunk még a 93.1 Best FM-en. A legjobb zenéket pedig együtt pörgetjük a következő 120 percben még. A mikrofonnál Molek Csongor, tisztelettel köszöntök mindenkit. A Skoll csapat zenél most nekünk, a Texas, és szól az Inner Smile.
4: 93.1 Best FM.

93 1 Best FM, a legjobb zenék itt Dunói Városban is a környékünkön. Üdv a hallgatóknak, maradtam a stúdióban. A nevem Oleg Csongor, és nézzük, hogy milyen időjárás lesz holnap csütörtökön itt a mi tájegységünkön, a jóslatok szerint legalábbis. Egy hideg front alakítja az időjárásunkat, és elszórtan várható némi csapadék napközben. Eső zápor, néhol gyenge zivatar formájában. Az északnyugati a szelet kísérik majd erősebb élénkebb lökések, és a csúcsérték olyan 19-26 fok körül várható a legmelegebb órákban. Aktuális még a parlagfű szezon, ezt érezzük folyamatosan. Mi pollenallergiás hallgatók, a parlagfű pollen koncentrációja magas tartományban van, a gombák és a csalánfélék pollen szintje pedig szerencsére közepes. Legfontosabb eszközünk továbbra is a papír zsebkendő. Itt van mellettem is jó pár darab, be kell tárazni bőséggel. Most a House of Glass zenél nekünk, és meghallgatjuk a Disco Down című felvételt.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Kedves Dunói Városi hallgatók, hatalmas sikerrel rendezték meg még szombaton a 10. Fuss velünk, fuss értünk elnevezésű jótékonysági futóversenyt, amelyen az első emberek szüleinek Dunói Városi Egyesületének nemes céljait segítették a résztvevők, írja a dunaiváros.com hírportál, és a Városháza tér adott otthont az eseménynek. A jubileumi 10. alkalommal megrendezett közösségi esemény elsődleges célja az volt, hogy minél több támogatást gyűjtsenek az eső emberek szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete nemes céljaira, segítve ezzel az autista gyermekek, felnőttek és egyéb fogyatékossággal élő embertársaink mindennapjait. A szervezők Kálmenné Tóth Mária, Horváth Szilvia és Dóci Zsuzsa kitartó és áldozatos munkájának köszönhetően az esemény ismét összehozta a város apraját nagyját. A megméretésen több mint 1000-en vettek részt, így a szervezők maximális elégedettséggel zárhatták a kiváló hangulatú délelőttöt. Fotós beszámoló fent van részletesen a dunaiváros.com hírportálon. Egy amerikai fiúcsapat zenél most az NSYNC, és szól az I Want You Back.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93.1 Best FM-en tartózkodunk még a legtöbben, remélem. A mikrofon mögött Molek Csongor, tisztelettel köszöntöm azon hallgatókat is, akik esetleg most vagy nemrég csatlakoztak hozzánk. A következő órát még lepörgetjük, és mutatom, mivel indul, egy Black Eyed Peas slágerrel dunói városi hallgatók. A dal címe Meet Me Halfway.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak! Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en!
4: Délután kezd vastagodni a felhőzet egy érkező hidegfront hatására, de kánikula lesz. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Korszerű elektrofiziológiai szívkatéteres labort adtak át a Szegedi Tudományegyetemen. Az országban először itt végeznek beavatkozásokat mágneses katéternavigációval. A robotizált eljárás biztonságosabbá és gyorsabbá teszi a szívritmus zavarok kezelésére szolgáló beavatkozásokat. Légvédelmi eszközöket szállít az ukrán hadseregnek az Egyesült Királyság. Az átszámítva csaknem 43 milliárd forint értékű csomag a többi között rakétákat és elfogó drónokat tartalmaz. A brit kormány közölte, hogy a szállítmányt még idén eljuttatják Ukrajnának. A Valahamért legalacsonyabb, 1 cm-es vízállást mértek Budapestnél. Ez azt jelenti, hogy a vízfelszín 1 cm-rel van a vízmérce mesterségesen meghatározott nullpontja felett. A folyó átlagosan 3-3,5 méter mély a fővárosnál, de egyes nagyobb hajók már nem tudnak közlekedni. Már bankkártyával is lehet fizetni 3 fővárosi buszvonalon a járművezetőnél megváltott vonaljegyért, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A szolgáltatást a jövőben további vonalakra is kiterjeszthetik. Várhatóan október közepén a 200E repülőtéri járaton is elérhető lesz a bankkártyás fizetés. Égi parádékat, sárkánykészítő workshopokat tartanak, és a 100 évvel ezelőtt született Janikovszky Éva íróra emlékeznek. Az égen járó Nemzetközi Papírsárkány Fesztivál résztvevői szeptember 18-a és 20-a között Zamárdiban. A háromnapos esemény kedvező időjárási körülmények esetén szeptember 18-án éjszakai reptetéssel veszi kezdetét, 19-én és 20-án nappali reptetésekre a Moholy Nagy Művészeti Egyetem oktató hallgatói vezette sárkányépítő foglalkozásokra, társasjátékok kipróbálására és szabadtéri jogázásra is várják az érdeklődőket. A Duna rekord alacsony szintje miatt a lágymányosi öböl kotrásával biztosították a kelenföldi erőmű vízellátását. A válsághelyzet megelőzésére 20 millió forintot fordítottak. Az erőmű szakemberei 50 méteres partszakaszon 50-100 cm-rel mélyítették a medret. Az erőmű több mint 110 éves történetében erre korábban még nem volt példa. Híreink végén az időjárásról. Derült, napos idő várható, majd délutántól a Dunántúlon erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A déli szelet többfelé élénk, néhol erős lökések kísérik. A maximum 30 és 35 fok között valószínű.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Több száz új parkoló enyhítheti a problémákat, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Egy Európai Uniós nyertes pályázat segített enyhíteni Dunaújvárosban a gépjárművek megállási gondjait. Ennek segítségével új parkoló kialakítását végezhetik el a római városrészben és a belvárosban. Több száz plusz hely növeli majd a kapacitást. Az önkormányzat közösségi oldalán közreadta annak a nyertes Európai Uniós pályázatnak a terveit, amelynek révén tehát enyhülhetnek a gondok. Medgyessy Miklós kabinetvezető elmondta, a terveket Bartendre és Motyovszky Mátyás képviselőkkel, valamint a Városháza szakembereivel több körben egyeztették. Ezeket most bárki megtekintheti és véleményezheti, és az is látható, az új parkolók hol létesülnek. A témában bővebben ír a FEOL. Bak András köztársasági elnök hétfőn 4 felsőoktatási intézményvezető részére adta át a rektori megbízási okiratot a Sándor palotában. Egyikőjük a Dunaújvárosi Egyetemet vezető dr. András István, aki 2031-ig töltheti be ezt a pozíciót. Bak András határozata alapján dr. András István 2026. július 1-től 2031. június 30-áig a Dunaújvárosi Egyetem vezetői teendőit látja el. A dunaújvárosi kiválasztási folyamat 2025. november 11-én kezdődött, amikor is a fenntartó nyílt pályázatot hirdetett rektori munkakör betöltésére. A szenátus, amely a DUE demokratikus úton választott legfelsőbb döntéshozó szerve, 2025. december 5-i ülése során tárgyalta majd titkos szavazással egyhangúlag, 13 igen szavazattal támogatta dr. András István pályázatát. Dr. András István 2012 óta irányítja az intézményt, korábban pedig humánfejlesztési és kommunikációs rektorhelyettesként, valamint intézetigazgatóként dolgozott a kampuszon, számol be róla a FEOL. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy szeptembertől igényelhető, de csak jövőre lép életbe az MVM új dinamikus áramtarifája. Az ára kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix marad, felette viszont időszakonként változik. Az árszabás nappal, a naperőművek üzemidejében a megszokottnál olcsóbb, míg az esti csúcsidőszakban annál magasabb lesz. A kedvezményes sávhatár a lakossági ügyfeleknek évente mintegy 2500, a mikrovállalkozásoknak pedig 4600 kWh. A meteorológusok szerint napközben napos idő várható, majd délután este nyugat, északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hidegfront hatására. Csapadék a késő délutáni esti óráktól a Dunántúlon várható záporok, zivatarok formájában. A déli délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk, a Dunántúlon időnként erős lesz. Délután 31-36 fokot mutathat a hőmérő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Indul az útjó közös óránk így szerda, hát lassan-lassan kora este, henyhe túlzással itt a 93-1 Best FM-en dunaújvárosi hallgatók. Én Molek Csongor vagyok, és közlekedési infókkal készülök, úgyhogy aki vezet, mindenféleképpen figyelmesen hallgassa a Best FM-et. Zenél a Black Eyed Peas, Hey Soul, a Meet Me Halfway.
0: 93-1 Best FM.

0: közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en jó utat kívánok a közlekedőknek és balesetmentes kilométereket dunaújvárosi autósok. Dunaújváros Révhez vezető úton szeptember 20-áig mérésvizsgálat miatt útszűkületre kell készülni napközben, egészen este 6 óráig, és útszűkület van érvényben a Hantos Kislók összekötő úton a 62-17-esen, a 0-as és 10-es kilométer között. Kérem jelezzék, ha akad egyéb infójuk utakkal kapcsolatban, 0630 74 74 777. Továbbra is ez a telefonszámunk. Előre is köszi szépen, a folytatásban pedig a Besten Nelly zenél, és meghallgatjuk a Hot in Her című slágerét.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Igen jól vizsgázott a Rögös Út Jótékonysági Egyesület nagyszabású rendezvénye a Szalki-szigeten még augusztus végén, kedves hallgatók, és elég sokan csatlakoztak a jótét felhíváshoz. Az iskolakezdés támogató megmozdulás adományai már házhoz értek itt a városban, a családok átmeneti otthona is részesült ezekből. Az egyesület célja, hogy támogatást nyújtson a nehéz sorsú, hátrányos helyzetű embereknek, családoknak, hisznek abban, hogy összefogással sokak életét tehetik könnyebbé. És szerveznek ruha és élelmiszergyűjtő megmozdulásokat, nyári eseményük középpontjában viszont a tanépkezdés állt. A motoros vándorok, valamint a motorral szabadon csapataival kiegészülve igen jó rendezvényt hívtak életre, amint egy 600 látogató részese volt annak a csodának, amellyel körülbelül 100 gyermek és fiatal tanévkezdését könnyítették meg. A részletes beszámolóból a további infók kiderülnek a dunaujvaros.com hírportálon. Naughty Boy zenél most nekünk a Besten, meghallgatjuk a La La La című számát.

Ez itt a 93 egy Best FM, a legjobb zenék, és búcsúzom lassan így szerdára. Köszönöm szépen a figyelmet, kedves hallgatók. Will Smith zenél még, és az egyik filmes betétdala következik, a Men in Black című sláger. További kellemes késő délutánt és lassan kora estét kívánok. Remélem, a legtöbben a pihenést betervezték. Holnap csütörtökön pedig délután jelentkezem 3-tól. Molek Csongort hallották, minden jót kívánok. Hello!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Több száz új parkoló enyhítheti a problémákat. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Egy Európai Uniós nyertes pályázat segíthet enyhíteni Dunaújvárosban a gépjárművek megállási gondjait. Ennek segítségével új parkolók kialakítását végezhetik el a római városrészben és a belvárosban. Több száz plusz hely növeli majd a kapacitást. Az önkormányzat közösségi oldalán közreadta annak a nyertes Európai Uniós pályázatnak a terveit, amelynek révén tehát enyhülhetnek a gondok. Megyesi Miklós kabinetvezető elmondta, a terveket Bartendre és Motyovszki Mátyás képviselőkkel, valamint a Városháza szakembereivel több körben egyeztették. Ezeket most bárki megtekintheti és véleményezheti, és az is látható, az új parkolók hol létesülnek. A témában bővebben ír a FEOL. Teljes körűen megújul a székesfehérvári óvoda, amely a felújítás után korszerűbb és biztonságosabb környezetet biztosít majd a gyerekek számára. A vízivárosi tagóvoda épületén többek között az energetikai és műszaki rendszereket, valamint a belső és külső tereket is korszerűsítik. Amint egy 581 millió forintos Európai Uniós támogatásból a megvalósuló beruházás során az épület kívül belül megújul, a gyermekeket pedig a munkálatok idejére a környékbeli óvodákban helyezik el, számol be a Duna Online. Nyáron a balesetek és a sérültek számát tekintve is az M7-es autópályán történt a legtöbb személyi sérüléssel járó baleset, összesen 10, amely során 35 fő sérült meg. A balesetek számát tekintve a következő, az M1-es autópálya Fejér vármegyei szakasza, ahol 9 baleset történt, és ezekben 23-an sérültek meg, tájékoztatott a rendőrség, további adatok a feol.hu-n. A mezőgazdasági géptüzek veszélyeire hívja fel a figyelmet itt Fejér vármegyében is a katasztrófa védelem. A tűzoltók szerint az őszi betakarítási és feldolgozási munkák idején is legalább akkora tűzveszély, mint aratáskor. Idén eddig több mint 70 traktor, kombájn és pótkocsi égett le, valamint csaknem 100 hektáron megsemmisült a termés is. Országszerte így itt Fejér vármegyében is. Bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjához az ország számos pontján csatlakoznak a helyi közösségek. A szervezők elsősorban arra szeretnék ráirányítani a figyelmet, hogy a bicikli nem csak szabadidős vagy sporteszköz, hanem a mindennapi közlekedés praktikus és élhető eszköze. Holnap a hidegfront hatására több lesz felettünk a felhő, de csak elszórtan várható eső, zápor, néhol zivatar. A szél északnyugatira fordul, országszerte élénk erős lökések kísérhetik, nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt. Az ország nyugati felén már csak 17-23, a keleti részeken 24-30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Kedvezően alakultak a nyári élelmiszer ellenőrzések, heves viharok tépázták meg Szlovéniát, itthon holnap lehűlés kezdődhet és többfelé eshet majd. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Több mint fél méterrel emeli meg a Duna vízszintjét a Paksi atomerőműnél épülő fenékküszöb. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közlése szerint az építmény nélkül az erőmű turbináinak jelentős részét már le kellett volna állítani. A folyó vízhozama a rendkívüli szárazság miatt rekord alacsonyra csökkent, a fenékküszöb azonban továbbra is biztosítja az erőmű hűtővíz ellátását. A munkálatok még tartanak, jelenleg az építményt és a környező meder szakaszt erősítik meg. Nyilvánosságra hozta a kormány az elmúlt 16 év korábban titkosított kormányhatározatainak első részét. A most közzétett 14 döntés a századvégtől megrendelt közvéleménykutatásokról, médiaelemzésekről és tanácsadói munkákról szól, összesen mintegy 65 milliárd forint értékben. A kormány azt ígéri, folytatja a dokumentumok közzétételét, és csaknem 100 korábbi döntést mutat be. A Fidesz úgy reagált, jó és helyes döntés volt külső tanácsadó céget bevonni, mert a kormányzati döntések előkészítése nélkülözhetetlen és mindenképpen pénzbe kerül. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak. Több esetben azonban hatósági intézkedésre is szükség volt. Részletek Helik Ferenctől, a Nébih elnök helyettesétől.
3: fagylalt és jégkrém előállítok már közel 2 tonnát, míg egy húsüzembe 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg, 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim. 190 gyerektáborba ellenőriztek a szakemberek, 2 esetben volt ételfertőzés, és 5 esetben korlátozták a táborok főzőtevékenységét.
1: Heves viharok okoztak áramkimaradásokat és közlekedési fennakadásokat Szlovéniában. Az erős szél fákat döntött ki, több száz fogyasztó maradt villany nélkül, a zivatarok az ország nyugati részéről haladtak a főváros felé. Holnap megmutathatja magát a nap, de azért jellemzően inkább felhős idő valószínű itt-ott csapadékkal. Estétől aztán egyre több felé eredhet el az eső. A hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul. Pénteken is kitartanak a felhők, eső, zápor, zivatar is sok felé jöhet, 16-22 fokot mérhetünk kint. Szombaton majd csökken a felhőzet és a csapadék esélye is, kisüthet a nap, délután 19-25 foknál már nem nagyon lesz több.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Szerda van, úgyhogy pop és rádiós lágerek 120 perccel előttünk, 6-tól 7-ig én White Boy, 7-től szerdai rezidensünk DJ FND a lemezjátszók mögött, indul a Night Shift.
4: Best FM, a legjobb zenék, mixben.

0: White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instagram és Facebookon így vagyunk fel, 0625555155 Viber és SMS számunk, és infókukac@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És aki ezekre a legjobb mixekre nem bír várni estig, bármikor visszahallgathatja a korábbi Nightshift mixeket a Mixcloud profiljainkon. Minden egyes Nightshift lemezlovas a Mixcloudra tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetőek az én korábbi mixeim tracklistával együtt.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: A 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei érkeznek mixben a következő órában is, de olyan verziókban, olyan remixekben, olyan mashupokban és bootlegekben, ahogy csak DJ Effendi tudja őket lejátszani. Szóval nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, ami pont arra lesz elég, hogy Effivel helyet cseréljünk. Héttől már ő áll a lemezjátszók mögött, szusszanunk egy picit, és aztán pár perc, pár pillanat múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen sehol.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Ideiglenes buszmegállót jelöltek ki, forgalomkorlátozás is várható. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Dunaújvárosban a Vasmi úton a mozi és a kórház felüli oldalon lévő legforgalmasabb buszöblök idénre nagyon rossz állapotba kerültek. Az önkormányzat úgy határozott a balesetveszély elhárítása érdekében, 80 millió forintból felújítás hajt végre mindkét buszmegálló esetében, ugyanis évtized után a kórház mind a mozi felüli oldalon a betonlapok olyan mértékben elmozdultak és megsüllyedtek, hogy a közszolgáltatásban résztvevő buszok közlekedésére, valamint a szállított utasok számára balesetveszélyessé váltak. A buszmegállóba beérkező járatok a lapok szint különbsége miatt nagy csattanással esnek az egyikről a másikra. Továbbá az elemek mellett több helyen a felújított vasműút burkolata is megsérült már. A fejlesztés részletei a FEUR oldalán. Teljes körűen megújul a székesfehérvári óvoda, amely a felújítás után korszerűbb és biztonságosabb környezetet biztosít majd a gyerekek számára. A vízivárosi tagóvoda épületén többek között az energetikai és műszaki rendszereket, valamint a belső és külső tereket is korszerűsítik. Amint egy 581 millió forintos Európai Uniós támogatásból a megvalósuló beruházás során az épület kívül belül megújul, a gyermekeket pedig a munkálatok idejére a környékbeli óvodákban helyezik el, számol be a Duna Online. Nyáron a balesetek és a sérültek számát tekintve is az M7-es autópályán történt a legtöbb személyi sérüléssel járó baleset, összesen 10, amely során 35 fő sérült meg. A balesetek számát tekintve a következő, az M1-es autópálya Fejér vármegyei szakasza, ahol 9 baleset történt, és ezekben 23-an sérültek meg, tájékoztatott a rendőrség, további adatok a feol.hu-n.
3: Megkezdődött a közönségszavazás a kiemelkedő művészeti teljesítményt és közösségépítő szerepet elismerő Kaszás Attila díjra. A szakmai szavazatok alapján az idei évben Barta Boróka, Kelemen Zoltán, Ötvös András és Pap Lujza mérkőzik meg az elismerésért. A közönségszavazás szeptember 15-én éjfélig tart. Szavazni a Fejér vármegyeiek is a kaszásattiladi.hu oldalon tudnak, ahol a jelölteket bemutató kisfilmek is megtekinthetők. Az elismerést szeptember 17-én a Víg Színházban a Padlás című előadás előtt adják át a győztesnek.
2: A meteorológusok szerint napközben napos idő várható, majd délután este nyugat, északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hidegfront hatására. Csapadék a késő délutáni esti óráktól a Dunántúlon várható záporok, zivatarok formájában. A déli délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk, a Dunántúlon időnként erős lesz. Délután 31-36 fokot mutathat a hőmérő.
1: Hírek a Best FM-en.
4: Idén is népszerű volt a nyári diákmunkaprogram. Megbénította Hollandia közlekedését egy országos sztrájk. Holnapra néhol már esőt ígérnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Nagy volt az érdeklődés, csaknem 30 ezer fiatal vállalt munkát idén a nyári diákmunkaprogramban. Foglalkoztatásukra mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forintot. Júliusban és augusztusban a diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, csaknem 5000-en pedig a turizmusban és a vendéglátásban helyezkedtek el. A mezőgazdaságban mintegy 500, az erdőgazdálkodásban pedig 70 tanuló kapott munkát. Idén is keresik Magyarország legszebb és legbiztonságosabb erdei kerékpárútját. Vasárnapig várják a nevezéseket az év erdei kerékpárútja pályázatra. A szakmai zsűri 5 útvonalat választ ki, a végső sorrendről pedig már a közönség dönt. A részletekről Kálmán Miklóst, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnökét kérdeztük.
5: Az erdők turisztikai szolgáltatásait szeretné bemutatni, illetve az aktív életmódot népszerűsíteni. Azt látjuk, hogy így az elmúlt 10 évben másfél-kétszeresére nőtt a kerékpárosok száma az erdei utakon. Szeptember 13-ig lehet leadni a nevezéseket, ez az Országos Erdészeti Egyesületnek a honlapján is fönt van. Ott lehet jelölni egy kis leírással, fotóval mellékelve, és akkor utána egy elbírálás, a következő szakasz pedig a Facebook szavazás.
4: Országos sztrájk bénította meg a közlekedést Hollandiában. Az egynapos munkabeszüntetést a tervezett társadalombiztosítási reformok miatt indították a szakszervezetek. Az akció miatt egyetlen nagyobb holland városban sem közlekedtek a buszok, a villamosok és a metrók, és a vonatoknál is jelentős fennakadások voltak. Egy jégkorszakban élt barlangi medve koponyája kerülhetett elő a Tiszából. A leletet Szolnok és Kiskörök között találták a vízügy munkatársai vízitúrázás közben. Először azt hitték, hogy egy horgony áll ki a mederből, a maradvány nagy része a kavicságyban volt. A koponyát a szolnoki Damjanics János Múzeumba vitték. Ott végzik el a pontos kor meghatározást. Holnap felhős időnk lehet, de a nap is előbújhat néhány órára. Egy-egy eső, zápor napközben is meglephet minket, estétől pedig egyre több felé készülhetnek csapadékra. A szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul. Pénteken is kitartanak a felhők, eső, zápor, zivatar is sok felé jöhet. Hajnalban 11-17, napközben 16-22 fokot mérhetünk kint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
6: Egyet árulja, benne hagytad azt is, hogy Bodrogi Gyula!
7: Nem.
6: Nemzetközi piacra készül?
7: Igen, pontosan. Olyat szerettem volna, hogy a külföldi füllel is élvezhető legyen a cucc.
6: Egyébként ugye, hát azért az elmúlt években azért derültek ki dolgok, ugye, hogy a paffa bűvös sárkányt, meg a süső a sárkányt, és ugye ilyen-olyan dalokból azért, hogy is mondjam, csak inspirálódott a Bergedi Szalonzenekar, meg a 100.1, hogy ez nem, ez abszolút nem. Saját szerzemény, ez ki is volt, Dés?
7: Hirtelen akartam mondani, jazz vonal.
6: Vukán.
7: Azt hiszem, nem jut eszembe sohasem. Igen,
6: hát csak a magunkfajta régebb óta fiatalok hallhatják ugye meg azt, hogy hát ez a Linda című ikonikus sorozat, ikonikus betétdala.
7: A fiatalabbak is felismerhetik, akik most nézik újra, mert most újra adják.
6: Igen, egyébként tényleg. Szerenyei Bélával ugye, mint Emődi Tomival és a Gabriel Taxival. Na, hát DJ Fendi a levezetők, hogy a Pop és Rádiós legerek még egy órán keresztül itt a Best Night Shiftben.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És akkor jön a dicsekvő 10 perc. Mi a helyzet?
2: 10 perc?
1: Kevés? Legyen 20!
2: Nem, hát ennyit én tudok ilyen világslágerekről beszámolni, mint mások tudnak, úgyhogy én...
1: Csak annyi a különbség, hogy ez még tényleg a tiéd.
2: Hát én is azért ugye feldolgozásokból élek.
1: Oké, de hogy te konkrétan dolgoztál vele, na.
2: Igen. Én mindegyiket
1: dolgoztam. Na, mi a helyzet a Beatport helyezésekkel?
2: Figyelj, a egy részről változatlan, a másik részről ugye az All Good, amit már pörgetünk itt az adásban is, meg szerintem fogunk is még, ami ugye egy Chaka Khan feldolgozás, meg illetve van
1: Dela
2: benne
1: Soul?
2: Ugye, igen, Dela Soul, meg van benne még ugye a Street Prayer-ben is, úgyhogy sok minden van abban a dalban, és újra van énekelve, de hogy igazából az nagyon sokáig tök jó helyek volt a Track Source listán. Aztán most már kikerült a top 10-ből, de hát...
1: De Beatport is a Funky House-ban ott volt, nem? Ott volt a második helyen nagyon
2: sokáig. Az a másik, az a Playwright.
1: Ja, az a Playwright, bocsánat.
2: Az ott is van, tehát...
1: De hát most kellene ez a 10 perc, annyi dalod ment, hogy kellene neked ez a 10 perc.
2: De jönnek még ősszel a friss dalok, úgyhogy nem kell attól félni, hogy kifogytam erre az évre.
1: Nagyon helyes, mi lesz a legközelebbi? Azt már arra mellett beszélni? Dalról, dátumról?
2: Amit biztosan tudok, október 30, szintén egy Play & Tonic-os megjelenés.
1: Stílusosan?
2: Nem, teljesen más lesz, az egy tök önálló, tehát abban nincs feldolgozás, az teljesen önálló gondolatokat tartalmaz. Lesz még egy remix, a magyar vonat erősített Sonic-nak a dalából, úgyhogy már itt a magyar Sonic.
1: Igen. Dörnyei kollega.
2: Így van, egy remix, illetve még ugye van egy Le Freak feldolgozás, ami még megjelenési dátum nélkül.
1: Sik Le Freak?
2: Igen.
1: Ó, hát a hangyak, hogy fog ennek kerülni?

0: Adás nélkül. Ez a Night Shift.
1: István, veled is volt már ilyen, hogy adásban itt valamiről nagyon-nagyon beszéltünk, aztán ugye megtörtént. Ez általában Lauerrel szokott hétfőn sikerülni, hogy mi van a izével, mi van a izével, az kettő hét múlva akkor kijön egy vadonatúj kis, a Shakedown-nal voltunk.
2: Várjál, a lottóötösről beszéltünk már?
1: Mert és pont ezt mondja, most már el kell kezdeni a lottóötösről is beszélni, mert hát mióta emlegettük azt, hogy majd, ha egyszer a Stevie Wonder.
2: Jaj, igen.
1: És hát ma ugye azért be kellett rakni a közös csoportba, hogy az csoda Pisti azért
2: láttam, igen.
1: Megindul azért október elején, úgyhogy ezt nem fogod tudni kikerülni. Tehát ez külföld, én... de hát erre muszáj eljönni. Hát valószínűleg ez
2: utolsó. Örülök, hogyha pártig eljutok, hagyjál már az én feszített tempóban.
1: Leszervezzük neked Stevie Wonder pátyon. Egyébként...
2: Na!
1: Egyébként figyelj! Én azt mondom,
2: hogy lehet pátyolgatni Stevie-tok.
1: Jó, hát ilyen hagyjáskedni szar volt, jó van.
2: Jó.
1: De azt hogy mondaná? Patty. Patty. Stevie Wonder at Patty.
2: Patty
1: all the time, ugye? Szóval, hogy figyelj! Stevie Wonder európai turné.
2: Igen, láttam.
1: Erre el kell menni, figyelj! Nem, ne...
2: Szerintem ilyen már többet nem lesz az a helyzet.
1: Erről beszélek.
2: Igen.
1: Erről beszélek. Magát akkor tényleg akkor, akkor beszélünk a lottóötösről, mert hogy akkor eddig minden, amiről beszéltünk, egy idő után akkor bejön.
2: Igen. A lottóötös, akkor mehetünk Stevie Wonder.
1: 9.
2: Bárhova, az összesen.
1: 17. 27. És így tovább.

0: Mixben. A lemezjátszóknál DJ Effendi.
1: Na István, tényleg no pressure, de holnap reggel 10-kor kezdődik az előértékesítés a Stevie Wonder koncertekre. Jó, úgyhogy akkor majd mindjárt majd itt a közös chatünkben megbeszéljük, akkor pontosan melyikre megyünk mindannyian. Ha már ezt a Purple Disco mesét nem tudjuk összehozni 4 éve, akkor legalább oda menjünk már el.
2: Figyelj, egyszer összehozunk, de akkor nagyon.
1: De akkor tehát nagyon.
2: Akkor nagyon megadjuk a módját.
1: Jó, van, figyelj, jövő héten csak egyszer gyere, de akkor nagyon. Legyen az is akkor a szerda.
2: Tenni.
1: Úgy is ma. Ezt meg nagyon szépen köszönjük, ennyi volt már a DJ
2: FM. Hát akkor irány horány.
1: Ja, és persze, ja, meg hát mi, hajrá.
2: Megyek Liverpool meccset nézni.
1: Jó van. Na, FIKM, akkor jövő szerda.
2: Köszi, csáó mindenkinek. Hello.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Már csak 4 óra van a közlekedésbiztonsági kérdőív kitöltésére. Robbanó testek várnak kiemelésre a Dunában, Budafoknál. Holnaptól lehűlés kezdődik. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Már több mint 340 ezren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az emberek véleményét egyebek mellett a visszaeső szabályszegők szankcionálásáról, az átlagsebességmérés bevezetéséről, az illegális utcai versenyzés visszaszorításáról, a kirívó gyorshajtás elleni fellépésről, valamint az elektromos rollerek szabályozásáról kérik ki. A társadalmi egyeztetés július közepén indult, anonim és önkéntes. A válaszokat mai félig várják. Évtizedek után ismét megjelent idehaza a baromfipest is. A fertőzést két Bács-Kiskun megyei telepen igazolták, ahol összesen mintegy 220 ezer csirkét tartanak. Az országos főállatorvos elrendelte az állományok felszámolását, a környéken pedig védő és megfigyelési területet jelölnek ki. A digitális gyermekvédelem kerül a középpontba az idei média és internet konferencián. A kétnapos rendezvény holnap kezdődik Budapesten. Szó lesz a gyermekbarát online környezetről, a mesterséges intelligencia hatásairól, az életkor ellenőrzésről és az internetes visszaélések új formáiról is, mondta a rádiónknak Katona Fanni, a szervező Safer Internet Center projekt koordinátora.
2: Idén szeretnénk, hogyha nem csak a digitális világ kihívásairól szólna ez a konferencia, hanem a lehetséges megoldásokat is keresni, mint szakmai, mint szabályozási és gyerekjogi szempontból is. Azt látjuk, hogy évről évre egyre több új tendencia, új AI túlok jelennek meg, és a gyerekeknél is egy növekvő tendencia alakul az eszközhasználat irányában, mint pedig a mesterséges intelligencia használatában. Ezért fontos ezekről a témákról beszélgetni.
1: Tele van robbanó testtel a Duna-Budafoknál. Hétfőn egy 250 kilós amerikai típusú légi bombát emeltek ki itt a folyóból. Az alacsony vízállás viszont folyamatosan feladatot ad a tűzszerészeknek. Ezen a szakaszon még több mint 10 robbanó eszköz pihen a mederben. Köztük van egy valószínűleg 1000 kilós légi bomba is. Holnap megmutathatja magát a nap, de azért jellemzően inkább felhős idő valószínű itt-ott csapadékkal. Estétől aztán egyre több felé eredhet el az eső. A hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul. Pénteken is kitartanak a felhők, eső, zápor, zivatar is sok felé jöhet. 16-22 fokot mérhetünk kint. Szombaton majd csökken a felhőzet és a csapadék esélye is. Kisüthet a nap, délután 19-25 foknál már nem nagyon lesz több.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ha csak annyit mondok, hogy Ja Rule érkezik egy duettel a következő órában 8 és 9 között, azért ezzel még nem nagyon szűkítem le a lehetőségeket, hiszen készített ő duettet például Jennifer Lopezzel is, nem is egyet, és Ashantival is. Na, segítek, az Ashantis duett érkezik, Always on Time, ezzel indul a következő óra.
3: Ez a Night Shift a Best

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ez a Night Shift Kájtójal. Best FM. A legjobb zenék.

folytatom a legjobb zenék. 7 évvel ezelőtt ezen a napon, szeptember 9-én kezdődött el Kelly Clarkson délutáni beszélgetős műsora, a Kelly Clarkson Show. Nem gondolkodtak sokat a címen, aminek az első részében mindig Kelly Clarkson énekel egy híres dalt. Ennek az a címe, hogy Kelly Oki. Most viszont a saját dalával, a Since You've Been Gone-nal érkezik itt a Best Tempo legjobb zenék között.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Legalább fél méterrel emeli meg a Duna vízszintjét a Paksi fenék küszöb. Queen koncertfilmmel indul a budapesti klasszikus filmmaraton. Holnap többfelé eshet majd. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Több mint fél méterrel emeli meg a Duna vízszintjét a Paksi atomerőműnél épülő fenék küszöb. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közlése szerint az építmény nélkül az erőmű turbináinak jelentős részét már le kellett volna állítani. A folyó vízhozama a rendkívüli szárazság miatt rekord alacsonyra csökkent, a fenék küszöb azonban továbbra is biztosítja az erőmű hűtővíz ellátását. A munkálatok még tartanak, jelenleg az építményt és a környező mederszakaszt erősítik meg. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak. Több esetben azonban hatósági intézkedésre is szükség volt. Részletek Helik Ferenctől, a Nébih elnök helyettesétől.
2: Fagylalt és jégkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy húsüzembe 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg, 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim, és összesen mindegy 200 liter alkoholos ital volt az, ami nem felelt meg a különböző előírásoknak. 190 gyerektáborba ellenőriztek a szakemberek, 2 esetben volt ételfertőzés, és 5 esetben korlátozták a táborok főző tevékenységét.
1: Heves viharok okoztak áramkimaradásokat és közlekedési fennakadásokat Szlovéniában. Az erős szél fákat döntött ki, több száz fogyasztó maradt villany nélkül. Ljubljanában óránként 91, a hegyvidéki területeken pedig 103 kilométeres széllökéseket is mértek. Az ivatarok az ország nyugati részéről haladtak a főváros felé. Szabadtéri mozizás és élőzenés filmkoncertek is várják a közönséget a 9. budapesti klasszikus filmmaratonon. A rendezvény jövő kedden kezdődik, vasárnapig 100 vetítést tartanak a főváros több helyszínén. A fesztivál nyitógálája a Queen Budapest koncertfilm felújított változatának világpremierje lesz, amely az együttes magyarországi fellépésének 40. évfordulójára készült el. Holnap felhős időnk lehet, de a nap is előbújhat néhány órára. Egy-egy eső, zápor napközben is meglephet minket, estétől pedig egyre több felé készülhetnek csapadékra. A szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul. Pénteken is kitartanak a felhők, eső, zápor, zivatar is sok felé jöhet. Hajnalban 11-17, napközben 16-22 fokot mérhetünk kint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Sokak szerint Britney Spears életében a lejtmenet 2007-ben ezen a napon, szeptember 9-én kezdődött, amikor is az emlékezetes MTV Video Music Awards díjátadó gálán ő volt a nyitószám, de nem tudta se a szöveget, se a koreográfiát, teljesen szét volt esve. Azóta már szerencsére sokkal jobban van, erősebb, stronger, ő indítja az órát.
3: Ez a Night Shift a Best

Best of a legjobb zenék, nagyon szeretett volna James Bond lenni, és szerintem, hogy a producereknek van egy picike humorérzékük, akkor a következő Bond film főcímdalát odaadják neki. Jó, Robbie Williams a Millenniummal.

Bestefem a legjobb zenék. Érdekes ez a helyzet, hogy a most érkező csapat, ami igazából soha nem is létezett, az még mindig valóságosabb, mint az előbb hallott zenekar, ami hát egyszer régen volt, de hát a régi négyes fogadban már csak egyetlen egy ember van a mostani felállásban. Szóval az East 17 és az It's Alright után érkezik az angolok virtuális zenekara, a Gorillaz, és az It's There itt a Besten a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, hamarosan érkezik a Füllet forró nyár című dal, amiből hát azt kell, hogy mondjam, hogy egy szó nem lesz igaz, hogyha ezt csak szigorúan a holnapra vetítjük le, mert hogy az se füllet nem lesz, se forró nem lesz, és hát nyárnak sem mondható. 24 fokos nappali maximum, borult égbolt, szél és hideg front országszerte mindenhol. De Gáspár Laci előtt

fürdőmászó és táncolható dalokat, de hogyha valaki egy picikét bírja a nyelvet, akkor komoly üzenetekkel találkozhat ezekben a dalokban. Például ebben is már 1992-ben a globális vízhiányra hívta fel a figyelmet, ami egyébként most ennél aktuálisabban is lehet látni.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Mintegy 30 ezeren vettek részt a nyári diákmunkaprogramban. Jégkorszaki barlangi medve koponyájára bukkantak a Tiszában, a Vénasszonyok nyara a végéhez közeleg. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Nagy volt az érdeklődés, csaknem 30 ezer fiatal vállalt munkát idén a nyári diák munkaprogramban. Foglalkoztatásukra mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forintot. Júliusban és augusztusban a diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, csaknem 5000-en pedig a turizmusban és a vendéglátásban helyezkedtek el. A mezőgazdaságban mintegy 500, az erdőgazdálkodásban pedig 70 tanuló kapott munkát. Idén is keresik Magyarország legszebb és legbiztonságosabb erdei kerékpárútját. Vasárnapig várják a nevezéseket az év erdei kerékpárútja pályázatra. A szakmai zsűri 5 útvonalat választ ki, a végső sorrendről pedig már a közönség dönt. A részletekről Kálmán Miklóst, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnökét kérdeztük.
2: Az erdők turisztikai szolgáltatásait szeretné bemutatni, illetve az aktív életmódot népszerűsíteni. Azt látjuk, hogy így az elmúlt 10 évben másfél-kétszeresére nőtt a kerékpárosok száma az erdei utakon. Szeptember 13-ig lehet leadni a nevezéseket, ez az Országos Erdészeti Egyesületnek a honlapján is fönt van. Ott lehet jelölni egy kis leírással, fotóval mellékelve, és akkor utána egy elbírálás, a következő szakasz pedig a Facebook szavazás.
1: Országos sztrájk bénította meg a közlekedést Hollandiában. Az egynapos munkabeszüntetést a tervezett társadalombiztosítási reformok miatt indították a szakszervezetek. Az akció miatt egyetlen nagyobb holland városban sem közlekedtek a buszok, a villamosok és a metrók, és a vonatoknál is jelentős fennakadások voltak. Egy jégkorszakban élt barlangi medve koponyája kerülhetett elő a Tiszából. A leletet Szolnok és Kiskörek között találták a vízügy munkatársai vízitúrázás közben. Először azt hitték, hogy egy horgony áll ki a mederből, a maradvány nagy része a kavicságyban volt. A koponyát a szolnoki Damjanics János Múzeumba vitték, ott végzik el a pontos kor meghatározást. Holnap megmutathatja magát a nap, de azért jellemzően inkább felhős idő valószínű, itt-ott csapadékkal. Estétől aztán egyre több felé eredhet el az eső. A hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul. Pénteken is kitartanak a felhők, eső, zápor, zivatar is sok felé jöhet. 16-22 fokot mérhetünk kint. Szombaton majd csökken a felhőzet és a csapadék esélye is. Kisüthet a nap, délután 19-25 foknál már nem nagyon lesz több.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 2002. januárjában lesz Kylie Minogue 8. albuma A Fever kereken 25 éves, amelyről a leges-legelső kislemez, a Can't Get You Out of My Head, szintén 25 évvel ezelőtt ezen a napon jelent meg. Most az album egyik másik nagy slágerével, az In Your Eyes-al indítjuk ezt a következő órát itt a Best FM-en.
3: Ez a Night Shift a Best

Best of a legjobb zene. 2005-ben kétszer is stroke-ot kapott Edwin Collins, de 2007-re már felépült annyira, hogy újból színpadra tudott állni, és ugye már nem gitározik a koncerteken, de ezért a hangját még ugyanúgy ki tudja ereszteni. Jön a Girl Like You itt a Best of.

vesztett. A legjobb zenék, a hétvégi atlétikai világdöntő miatti forgalom korlátozások nagy része azért már tegnap óta él, de az igazán sűrű lezárásokra, forgalom elterelésekre, szakaszos és időszakos forgalom korlátozásokra majd a verseny kezdetétől kell számítani. Szóval péntek, szombat, vasárnap, aki teheti, autóval ne is próbáljon meg az atlétikai stadion környékén közlekedni.

Best FM a legjobb zenék, 47 éves és egy napos, nem tudom, még most is úgy ünnepli a szülinapjait, ahogy régen, hogyha igen, akkor könnyen lehet, hogy még otthon egy picit azért másnaposan fetreng. Isten éltése, Pinket, szívesztjük, Pit Girls!

Bestefem a legjobb zenek, és akkor még egy születésnapos. Kettő nappal ezelőtt még elfújhatott egy olyan gyertyát a tortán, ami négyessel kezdődik. Jövőre már jön neki is az 50. És micsoda szerencse, hogy neki olyan

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A Faithless Dido-val, az Artful Dodger Craig David-del, Santana pedig a Project GMB-vel érkezik. Gyors egymás után van itt a mai utolsóra legelején, és hogy kik jönnek még. Hát itt lesz majd az Outkast a The Way You Move-val, a Destiny's Child a Say My Name-mel, vagy éppen Sophia Liz Baxter a Murder on the Dance Floor-ral éjfélig bezárólag itt a Best
1: Ez a Night Shift a Best

Best of a legjobb zenék 2005-2006 környékén mindig bajba voltam, hogyha valaki odajött és azt mondta, hogy tudod, az I Like The Way You Move-ot szeretném kérni, meg gondolhatott a Buddy Rockers-re is, meg gondolhatott erre a dalra is, úgyhogy biztos, ami biztos, én azért egy este mind a kettőt lejátszottam. Most az Outkast érkezik a The Way You Move-val itt a Best of a legjobb

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme, csak

Best FM a legjobb zenék, ahhoz képest, hogy mindig ők voltak azok, akik évekkel, sőt évtizedekkel jártak a kortársak előtt, a trendek előtt. Ők voltak az első elektronikus tánczenei formáció, akik fel tudtak kerülni egy fesztivál nagy színpadára, és hát ott valami elképesztően emlékezeteset és történelmét alkottak. Szóval ehhez képest Thomas Bangalter kijelentése egy picit furának hathat, de egyébként teljesen gyönyörűen megmagyarázta, hogy mire is gondol, és így már abszolút érthető, hogy miért is mondta azt a Daft Punk fele, hogy őt egyáltalán nem vonza az, hogy az AI segítségével írjon zenét. Azt mondja, az, hogy mindenféle parancsszavakkal készítesse el a zenét, az tőle nagyon-nagyon távol áll. Ő érezni akarja a zenét, készíteni akarja a zenét, nem

Best FM a legjobb zenék, hát nem is jó szerencsét, inkább jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ennyi volt már a Night Shift. Holnap csütörtök, úgyhogy dance-es csütörtök lesz. DJ Miller fog majd hozzám csatlakozni 7 és 8 óra között. A Basement Jacks jön, én meg megyek. Good luck, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok.